Herczku Ágnes Tüzet viszek című albumáról szól a Búcsúzó két táncházban című műsorunkban, s aztán a Boncidától nem messze fekvő Kendi Lóna férfi tánc dallamai csendülnek fel, a Ritka Magyart Ocskai Rita, Fekete Márton, Enyedi Tamás és Lelkes András muzsikálja.

Boncidai, illetve Kendilónai dallamok után most következzen Táncházban című műsorunkban egy másik, nem véletlenül oly népszerű vidék, illetve falu zenei öröksége, Buzájé. Ismét Herczku Ágnes 2011-ben megjelent Tüzet viszek című lemezéről következik egy összeállítás, melynek címe Haláltánc.

buzai énekesasszonyokat és muzsikusokat azt hiszem legtöbben az Esterlán zenekar koncertjeiről, lemezeiről ismerték meg. Egy balladát énekel Eke Péterné, Simon Mária, becenevén Csutkó, a népművészet mestere. Majd a zenekar Jegesen címmel 2014-ben megjelent albumáról szól egy összeállítás.

Eszterlán zenekar 2007-ben jelentette meg a Fonó gondozásában Égszakadás című korongját. Ennek egyik részlete következik Táncházban című műsorunkban. Az Eszterlán zenekarral Mihály Emil Prímás muzsikál, az énekesek Takács Anna, Szilágyi Anna és Takács Piroska. Majd ma esti népzenei műsorunkat az Eszterlánc buzai száztáncai zárják a 2019-ben megjelent Szenved komoly időkkel című albumról. Mára munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdal kincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népdal kincstárban. Folytatva Mohács 500 jubileumi sorozatunkat, ezúttal is az általam szerkesztett Mohács, Mohács, mit hoztál ránk című kötet gazdag zenei példatárából választottam mára meghallgatni valót. A kötet legterjedelmesebb fejezetét Tari Lujza népzenekutató írta, aki rendkívüli alapossággal tárta fel és gyűjtötte össze a Mohács és a törökkor emlékezetét őrző történeti énekeket, balladákat, zenéket és népszokásokat. Tari Lujza tanulmányához közel 100 dallam és szövegpélda is tartozik, melyek nagy részéhez a szerző hangzóanyagokat is közreadott. A Tari Lujza által bemutatott, a mohácsi csatához szorosabban kapcsolódó énekek nagy részét már hallhatták a népzenei szótárban. Ezúttal a török kort megjelenítő gazdag balladakincsből idézünk. Az elrabolt lányokról szóló balladák közt vannak olyanok is, melyek nem tárgyalják az elrablás mikéntjét, hanem a már börtönben raboskodókról szólnak. Ilyen a Szép Annáról szóló ballada, melyet Kodály 1914-ben a bukovinai Fogadjistenben gyűjtött. Aradon Szép Anna Törökországban a rabok közt ül. A hímzés motívuma a Langos Szép Ilona, valamint a Két rab testvér balladában is megtalálható. 1953-ban az Andrásfalváról a Tolna megyei Lengyelbe került 71 éves Kelemen Ferencnétől Kis Lajos gyűjtötte a ballada egyik legteljesebb változatát.

0: Az Alduna melletti bukovinai székelyeknél fennmaradt változatban csak felsejlik, hogy Anador szép Annát, mint rabot kérik arra, hogy fújja el szép nótáját a szegény rabokról s árva magyarokról. Majd a következő versszakban egyértelmű utalás történik a töröknél raboskodásra is. Mielőtt ezt a változatot meghallgatjuk, felhívom kedves hallgatóink figyelmét, hogy a Carmina Danubiana együttes holnapi 10 órakor kezdődő élő stúdió koncertjén a ballada előbbi változatát nagyon szép hangszerekkel kísért feldolgozásban hallhatják, több más Mohács emlékét őrző, eddig ismeretlen vagy kevésbé ismert énekkel és zenével együtt. Kis Lajos 1967-es felvételén a hertelendi falvi Erős Istvánné Kovács Teréz énekel.
1: Futtál szép nótádot, Anador

fogom, nagy urak, asszonyok. Most es az én nótám, tengeren túl hallik. Árva vagyok.

0: Sikés, sírjon mind a kettő, mind az aporesső.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
2: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Utecheki raita maa vasuja. Hapanaksi tsevää.

0: Mostiš vajon szerető, hagyja a cél a végeire, sose felejtem. Most is olyan szerető, hagyja a cél a végeire, sose felejtem.
1: Egy újabb emlékezetes pillanat a Dankó Klub koncert felvételeiből.
2: Elkötöm a részsarkantyút, én már innen elmegyek. Kökény szemű barna kislány, a jó Isten áldjon meg. Adjon az ég oly szerető, aki téged el is vesz, mert mikor én házasodom, az Isten tudja.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zenerádiója.

most már bizony szegény vagyok, semmim sincs.

istenesen az enyém, szívemet adom én cserébe. Minden rózsán csókos lehelet, rabja lettem ragyogót egy szemednek. Dobj egy csókot feléd, istenesen az enyém, szívemet adom én cserébe. Musikálj csak prímás, a játékot csodás, húzzad most vígan a filmbe.

Klasszikó Rádió. Székesfehérváron FM 100,8. A Magyar Zene Rádiója.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

az a párnak nem várunk mi az új évre. Hogy halljon a nyár, nyílik a sok rózsa, újra itt leszek, viszlek a karomba. Édes gyöngyvirágom, én már alig várom, hogy az enyém lehesse végre. Hogy halljon a nyár, nyílik a sok rózsa, újra itt leszek,

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Feljelentést tesz a kormány az autópálya koncesszió ügyében. Az ELTE díszdoktorává vatták Krasznahorkai Lászlót. Kellemes őszi idő lesz a hétvégén. Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is, a mikrofonnál Bordi András. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést, és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány célja az, hogy a Mészáros-Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó magyar koncessziós infrastruktúra fejlesztő ZRT helyett a Magyar Közút legyen az üzemeltető. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként, Magyar Péter pedig a Magyar Közút igazgatósági tagja volt. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. A szektornak korábban ígért két lépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni. Egyebek mellett iskolai felszerelésre, ruhára, egyes műszaki cikkekre és fejlesztő játékokra. Már a tanórákon szerepet kell kapnia a tehetséggondozásnak, közölte a közoktatásért felelős államtitkár a Magyar Tehetséggondozó Társaság szakmai konferenciáján Győrben. Kóka Inné Lányi Marietta hangsúlyozta, ha a gyermekközpontú iskola megvalósul, a jövőben nem kell kategorizálni a tehetséges gyerekeket aszerint, hogy sajátos nevelési igényűek, átlagosak, vagy esetleg hátrányos helyzetűek. Az államtitkár fontosnak nevezte a Nemzeti Tehetségprogramot is, amely idén csaknem 4,8 milliárd forintból gazdálkodhat. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai Lászlót. Az ELTE ünnepi közgyűlésén elhangzott méltatás szerint a Nobel-díjas író az egyetemes kultúrát maradandó értékekkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei miatt kapta az elismerést. Különleges közlekedési eszközökkel várja a látogatókat ma és holnap a BKV. Az autómentes hétvége alkalmából lesznek nosztalgia járművek, játszóbusz és villamosban kialakított ajándékbolt is. Emellett megnyitják a Könyves Kálmán körúti áramátalakítót. A társaság Szentendrei és Deák téri múzeuma pedig ingyenesen látogatható. Tűz volt este egy karcagi autókereskedés telephelyén. A helyszínen először egy furgon égett, majd a lángok átterjedtek egy abroncsokat tároló faházra és három másik autóra is. A tüzet a hatóságok eloltották. Végül az időjárásról. Jelenleg 6 és 17 fok között van az országban a hőmérséklet, Budapesten 11-13 fokot mérnek. Többnyire mindenütt derült az ég, a Tiszántúlon és északkeleten kötfoltok nehezítik a közlekedést. Ma is országszerte sok napsütésre számíthatunk, délelőtt azonban a nyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet, arrafelé elszórtan eső zápor kialakulhat. A szél mérsékelt marad, a hőmérséklet délután 24 és 29, késő este 16 és 22 fok között várhat.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
3: Jó pihenést kívánok a korán ébredő kedves hallgatóknak! Ma, szeptember 19-e szombat van, Wilhelmina napja. Isten éltesse a Wilhelminákat, no meg természetesen mindazokat, akik a mai napon ünneplik a születésnapjukat. Kedves hallgatók, 7 óra után Rutka Róbert zenész zeneszerzővel fogok beszélgetni, de most 6 és 7 óra között többek közt hallhatják majd Egyházi Gézát, Koncz Zsuzsát és Csík Józsefet is. Dollival kezdünk, aki idősebb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével adja elő Fenyő Miklós és Novai Gábor örökzöldjét. Isztambul. Közreműködik Kovács Erik és zenekara.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, Balogh Kálmán és a Méta Együttes következik. Kossuth Lajos azt üzente.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2023. június 14-i Bonyhádi előadásán rögzítettük. Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből következik Taszilo dala, Egyházi Géza előadásában Balázs Tamás és zenekara kíséretével.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Csík József adja elő Varga Jenő és zenekara kíséretével Cserkuti Sándor és Pécsi Illés Gyula andalgóját. Kék Balaton. Kék.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják. Kedves hallgatók, ezen a hétvégén Simándi József operaénekes munkássága előtt tisztelgünk. Most hallgassák meg Simándi József gondolatait a küzdelmes ifjúságról.
1: Borzasztó szegények voltunk. Azt el kell mondanom, hogy minden áldott reggel az utat úgy vettem, hogy a kis rókus kápolna mellett vitt el az utam, és minden áldott reggel oda bementem, és alátos élekkel könyörögtem. Erőért, hogy az erőm kitartson, hogy a 8 órát beszületesen tudjam ledolgozni, hogy a tanulmányi eredményeimben, mert ott a gyárban, benne az üzemben volt a tanonciskola. Ehhez erő kellett, nem csak dolgozni kellett, tanulni is kellett. És nem voltak tankönyvek. Diktálás után, ahogy a mérnökök beszéltek, azt nekünk úgy kellett írni. Ki, ahogy a tudta, leírta oda, az a piszkozatot csinálni, rajzokat csinálni, műszaki rajzokat, tökéletes pontosan. Bizony volt, úgyhogy éjjel 12:30, 1 felé feküdtem le, igen. És hajnali 4-kor föl, és kezdeni újból. Ehhez erő kellett. Gyönyörű így visszaemlékezni rá. Ez egy próbatétel volt. Varázsolába hogyan van? A végén a víz, a tűz, víz próba. Milyen nagy hittel és áhítat.

0: énekeltem azt a tűz-víz próbát, ott a varázs, mindig erre gondoltam.
1: Kedves hallgatók, most Lehár Ferenc a Mosoly országa című operettjéből következik Liza és Szucsong szerelmi kettőse, Házi Erzsébet és Simándi József előadásában.

csága fége már. Száján hús szívemből messze a földre, mindörökre, de hűtlen csapodát. Huncut a májad, zuzzát, csalfa vagy, várom is akkor így hát majd, ha fagy. Így veled, édes rúzs,

0: mamma mia, che ha fatto tempo, ho un uomo tu, che ha di fatto, i pennelli, o da me.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Talabér Erzsébet adja elő Kondor Ernő hallgatóját. Zöldbe borult nyár elején.

Kesha ragozzo fegna mert lettem a bolondja, azt kértem. Már nem is az a szoknya, az tetszik, aki hordja én nékem. Már alig iszom, eszem, máson sem jár az eszem, megvallom. Kék pettyes rakott szoknya lányban, ám a dologban nem asszony. Kék pettyes ragott szoknya, édes kis gazdát csókja lépes még.

sok, mégis rám elték a vasat, a tárc szívem majd meghasad, nem loptam én életembe, csak egy csipot levertem be, mégis rám elték a vasat, a tárc szívem majd meghasad.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Budai Dénes és Juhász Gyula szerzeményét Psota Iréntől halljuk. Testamentum. Szeret

0: Érezni most is rám gondol, szíve. Szeretnék néha visszajönni még.
1: Ez is a Dankó Rádió.

Kedves hallgatók, nem sokára 7 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen Rutka Róbert zenész zeneszerzővel fogok beszélgetni, valamint hallható lesz még többek között a muzsikás együttes Szegedi Csaba és Nádasdy László is. A hírekig Lakatos Miklós

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ős bemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Feljelentést tesz a kormány az autópálya koncesszió ügyében. Elkezdődtek a kulturális örökség napjai. Folytatódik a kellemes őszi idő. Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést, és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy a szerződést 35 évre több mint 23 ezer milliárd forintért kötötték meg. A kormány célja az, hogy a Mészáros-Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT helyett a Magyar Közút legyen az üzemeltető. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felbontását, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként, Magyar Péter pedig a Magyar Közút igazgatósági tagja volt. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. A szektornak korábban ígért két lépcsős 20-25%-os bérfejlesztés elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő egyeztetésre hívta a szakszervezetek képviselőit. Aláírta az amerikai elnök azt a törvényt, amely széleskörű szankciókat helyezhet Oroszországra az ukrajnai háború lezárásáért. A jogszabály elsősorban az orosz energia és hadipart veszi célba. Az intézkedések között szerepel az orosz elnök, valamint több katonai vezető amerikai beutazásának megtiltása és esetleges amerikai vagyoni érdekeltségeik befagyasztása is. Ukrán drón zuhant a Kurszki atomerőmű blokkjának hűtőtornyára. Az eset még csütörtökön történt. A repülőszerkezet a becsapódás pillanatában felrobbant, a létesítményben kisebb károk keletkeztek. Az üzemeltető Rosatom állami vállalat szerint azonban ezek nem befolyásolták az erőmű működését. A blokk továbbra is teljes kapacitással működik. Hozzátették, hogy a sugárzási szint nem változott, megfelel a természetes értékeknek. Országszerte mintegy 500 programmal várják az érdeklődőket a ma kezdődő kulturális örökség napjain. A kétnapos rendezvénysorozaton templomokat, kastélyokat, múzeumokat, tájházakat és más különleges helyszíneket lehet megismerni, köztük több ritkán látogatható műemléket is. Megnyitja kapuit egyebek mellett a Magyar Állam kincstár épülete, az Acsai Prónai kastély, valamint a Nagycenki Széchenyi kastély is. Karbantartás miatt módosult a menetrend a pécsi fővonalon. Mától október 2-ig Szentlőrinc és Pécs között a vonatok többsége helyett autóbuszok járnak. A járatok a vonatok menetrendjéhez képest 20-30 perccel korábban indulnak. A munkálatok részeként az érintett szakaszon átépítik a vágányokat, sint cserélnek, megtisztítják a vízelvezető árkokat, korszerűsítenek egy átjárót, valamint szerkezeti javításokat is végeznek. Országszerte sok napsütésre számíthatunk ma. Délelőtt a délnyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet, arrafelé elszórtan eső zápor kialakulhat. A szél mérsékelt marad, délután 24 és 29, késő este 16-22 fok közötti értékek várhatók. Holnap is folytatódik a szép őszi idő.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
3: Jó pihenést kívánok a 7 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak! Nem sokára Rutka Róbert zenész zeneszerzővel fogok beszélgetni, de ebben az órában hallható lesz még többek között Nádasdy László, Szegedi Csaba és a Muzsikás együttes is. Bétót Magdával kezdünk, aki Lendvai Csócsi Jenő és zenekara kíséretével adja elő Mihola Gyula csárdását. Van nekem szeretőm egy nehány.
4: Van

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Rutka Róbert, zenész, zeneszerző. Szia, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Szia, hát kíváncsi várom a kérdéseket.
0: Rögtön a közepébe vágok. A pályafutásod során rengeteg stílusban alkottál. Popzenétől, színházi darabokon keresztül, mindenféle olyasmi filmzenéket is írtál természetesen, ami nagyon népszerű, de nem biztos, hogy a közönség egyből beleszeret. Neked milyen impulzus volt az, ami először ért gyermekkorodban, ami miatt aztán el is határoztad, hogy a muzsika lesz az életed célja?
1: Hát az impulzus valójában az életem célja, az elég hamar kiderült. Talán csak abból kifolyólag, hogy már elmondtam, de ugye én egy beteg kis emberke voltam. 2,5 éves korom után megműtöttek, fülem elment a hallásom, fel kellett vágni két oldalt a fejemet, úgyhogy nem hallottam egy ideig. És talán ettől zárkozottabb lettem. Sokat voltam lent a nagyomám házában, hogy volt egy régi hamis hangverseny zongora, és akkor állandóan odaültem mellé, és akkor jött vissza az egész történet, akkor később már ott állandóan elkezdtem püfölni, írogatni egy kézzel, aztán két kézzel, mire 5-6 éves lettem már, úgy nagyon megszerettem ezt a hangszert, és valójában talán az árkozottságom teremtette meg azt az utat, hogy a zene fele fordultam, mert azt gondolom, hogy valaki rátalál egy hangszerre, vagy a zenére, akkor onnantól kezdve kap egy olyan utat, vagy egy olyan titkos ajtót, ahol belép, akkor már nincs egyedül. Vagy úgy érzi, tehát a gátlásosságot le tudja vetközni. Én nagyon gátlásos forma voltam, és a színpad az egyetlen, ahol fel tudtam egy idő után oldódni. Ugye ez így alakult gyerekkoromban, 6,5 éves koromig jártam kórházba meg vissza, hogy a hallásom meg nem jött, nem tudtam beszélni rendesen. Most is ezért van, hogy nagyon kell figyelnem. Nem tudtam semmilyen más hangzót kimondani. És emlékszem a doktor bácsi, amikor elmentünk, akkor mondta, hogy hát majd beszélni megtanul, a hallásom ennél nem lesz jobb, legfeljebb zenész nem lesz. Úgyhogy innen indult nagyjából az én kis zenész karrierem, és valójában a szüleimnek köszönhetően több hangszert kipróbálhattam, de mégis amikor 13,5 éves voltam, akkor egy szemétárolóból avanzsált próbateremben, egy kreténszerű zenekarba belépve az első punkzenekarok egyik évet megalakítottuk, és egy kicsit furán indult az egész zenészét, de azt gondolom, hogy talán kaptam ettől valami olyat, hogy mertünk kritikát formálni, tehát azt gondolom, hogy az a fajta anarhia, amikor úgy gondoltuk, hogy benne volt a zenében, meg abban a korban, az új hullámban, az később talán megengedte azt, hogy kicsit bátrabb legyek bizonyos téren, és onnantól kezdve azt gondoltam, hogy ez az életem, bár nem kerestem bele pénzt egy jó darabig, tehát hiába töltöttük meg egy Petőfi csarnokot, kaptunk egy láda sört, ugye én nem ittam sört, úgyhogy a többiek jól jártak, aztán két láda sört, és egyszer csak odajött valaki, hogy de nem akartuk eljönni hozzánk is játszani, és hogy kapnánk pénzt is. Hát akkor még 17 múltam, de ezzel lehet keresni pénzt. És valahogy onnan átfordult, nem is a pénz volt a lényeg, mert az ember nem tudott ebből megélni, de azt az örömet, amit az adott, hogy elég, tehát pár ezer embert be tudtunk vonzani. Hirtelen az ember azért hajlamos elkapni.
0: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Rutka Róberttel, de most hallgassuk meg Rutka Róbert szerzeményét, Tunyogi Bernadett, Czerowski Henriett és Tisza Bea előadásában. Másnap.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, a muzsikás együttes következik. Nem úgy van most, mint volt régen.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Rutka Róberttel. Sokan nem tudják még mindig, hogy a legnépszerűbb reklámzenéket te készítetted. Ez a 90-es évek, 2000-es évek környékén volt. De hogyan lehet mindössze olyan 30 másodperc alatt elmesélni egy történetet, és hát esetlegesen is érzelmeket kiváltani a kedves közönségből?
1: Hát azért ez egy nagy jövőiskola volt, mert akkor az a funkcionális gondolkodás megteremtett, hogy egy reklám ugye tart 15, ezek már az utóvágatok 30 és 1 perc között. A leghosszabb 1 perc, nagyon kevés reklám készült, de 45 volt az átlag, 30. Azt gondolom, hogy ebben el lehet vezetni, ha nézzük egy normál dalszerkezetet is, ami nem klasszikus zene vagy népzene, akkor egy verse bridge refrén az megáll helyét, ki lehet hozni ebben az idő intervallumban. És ugye akkoriban azért a reklámnak az volt a funkció, hogy megtanulja az ember azt a gondolkodást, ami akkor még, emlékszem, voltak felmérések, meg akkoriban még tudod, tesztelték a dalokat a rádiók is, főleg nekem is, ha egy ilyen nagyobb arculatzenét csináltam, akkor 100-200 ember beültettem, és akkor próbálta véleményezni, hogy ez tetszik, vagy nem. És az a fajta gondolkodás, hogy akkoriban azt mondták, hogy van 30 másodpercünk megnyerni a hallgatókat, vagy 40, de volt, még 1 perc volt ez a mérési szint, ami mára a fiatalok meg ebben a túláradó média közegben 10-15 másodpercet van, hogy megnyílj valakit. Ezért megtanultam azt, hogy hogy lehet funkcionálisan lényegre törően dalokat írni. Ugye az volt az elsődleges szempont egy idő után, hogy akkor legyenek, írjak olyan zenéket, amik olyan, mint a külföldi slágerek lennének. És hogy bejött ez is az életembe ezért, és pont az első egy pár munkával sikerült berobbanni, ez volt akkori Pannonnak az arculat zenéje, ami úgy nézett ki nagyjából, hogy az egyik szolgáltató volt a Vodafone, megvette a Lighthouse Family-t 30 millióért, akkor a másik megvett valami arculat zenét, nekik nem volt annyi pénzük, mint indul a magyar cégnek, és mondták, hogy írjak már egy olyan dalt, ami egy külföldi sláger lenne. És nekünk már előtte 5-6 évvel a Jimmy-vel volt egy olyan zenekarunk.
0: Jimmy Winchester-el,
1: igen. Ahol már csináltunk dalokat, nagyon élveztük, mert én turnékon összeismerkedtünk, és csináltunk egy örömzenekart angol szövegekkel. Már azt mondtam mindenki, hogy mi a fenét akarunk itt Magyarországon angol szövegekkel, és abból is maradt. És mondom, hát megértünk ilyeneket, elhívtam a Jimmy-t, mondom, énekeld már fel ezt dalt. Felénekelte, és mi sem gondoltuk volna, ugye, hogy az a dal az annyira berobbant, hogy ez 2 évig a Liftből is mindenhonnan az szólt, és megteremtette a lehetőséget egy olyan csodálatos zenekar összejövetelének, amikor még Borlai Gergő itt volt Magyarországon, ugye Giret Gabi, ki szintén gyerekkori barátom volt, Galambos Zoli, a Jamie, én, és akkor

0: Önök a Donkó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Rutka Róberttel. A zeneszerzés maga egy szerintem magányos folyamat. De miközben folyamatosan énekesekkel, színészekkel dolgozol, hogyan egyensúlyozol a stúdió magánya, illetve a pörgős, alkotós, közös munka között?
1: Hát igen, a zeneszerzés valójában szoktam mondani egy névtelen dolog. Most főleg a mai korban, mert már, hogyha megnézed, már nem adják ki CD-n, tehát nem látod, hogy ki írta őket. Az internetes felületeken már nem találsz rá így, csak hogyha név alapján oda van írva, vagy zárójelben, akkor lehet megtudni a nevét.
0: Hát nem beszélve arról, hogy úgy szokták mondani, egy XY, mit tudom én, Kovács Kati dala.
1: Igen.
0: És hát az előadó.
1: Az előadóval azonosítja, persze, természetesen. Aztán mi történik a filmekkel, mert nem baj, a filmek végén ott vagyok írva, hát most már tévére megnézed, az esetek 99,9%-ig már a végén levágja, megnézhetnéd a trekeket, hogy ki írta a zeneszerző, hál' Istennek az elején még ki van írva. És azt gondoltam én, hogy nekem azért megadatott az, hogy ott, amikor berobbantunk a Jamie-vel, akkor tényleg, akkor mellette már akkor elkezdtem, akkor már csináltam a filmeket, színházi világba bekerülve. De 2008-ban annyit játszottunk, és annyi felkérésem volt, hogy azt gondoltam, hogy én zeneszerző, innentől kezdve, hogy úgyis jött a válságos időszak, kevesebb szponzor volt, mondom, nem baj. Ha most abba hagynánk, akkor visszavonulok a stúdiómba, és innentől kezdve úgyis 2 évre előre megrendelésem van, írom a lemezeket, filmzenéket, előadóknak dalokat. De azért rájöttem, hogy azt a visszaigazolást, amit a színpadon kapok meg, az fél év után egy akkora hiány szült bennem, hogy belepusztultam, és elkezdtem produkciókat összerakni, és akkor jöttem rá, hogy eddig csak vokáloztam, meg énekeltem egy-egy albumon, akkor írok magamnak lemezt, én is el akarom énekelni, hát hogyha írok szöveget, meg zenéket, hogy eléneklem azokat, és akkor összeraktam, akkor pont forgattunk a Kátyával, megismerkedtem színészemet újra, Tompos Kátyával. És akkor elkezdtem produkciókat összerakni, és mindegyik valahogy bejött. Szerettem nulláról felépíteni, megálmodni valamit. És akkor jöttem rá, hogy valójában a színpadot nem hagyhatom ott úgy, mert hogy az a visszaigazolás, ami nekem ahhoz kell, hogy fel tudjak töltődni, és visszamenjek a stúdióba magányosan reggel 6-tól mondjuk hajnalig dolgozni, és közben elmehetek koncertezni elég hetente egyszer-kétszer, akkor azt gondolom, hogy én a legboldogabb ember vagyok. És hogy mi történik? Mert azt gondolom, hogy az a csoda, az ott történik meg a színpadon. Én azt szoktam mondani, hogy ez egy ilyen fura dolog, egy virtuális történet, hogy az ember felmegy, megpengeti a gitárját, elénekel valamit. A fizika törvényei szerint semmi más nem csinál, csak hullámokat gerjesztek. De a csoda ott történik meg, hogy a közönség soraiban ott ülnek az emberek, és már a 3. szám után érzem, hogy az ő érzelmei kódolják ezeket a hanghullámokat.
0: Apám lánya. Rutka Róbert és Bereményi Géza szerzeményét Fűr Anikó tolmácsolásában halljuk.

0: vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Donko Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Kovács Apollónia adja elő ifjabb Sánta Ferenc és zenekara kíséretével Dávid István, Szabó Jenő és Végvári Rezső hallgatóját. Barackfa virága.

éppen, jó volt, pedig csak a puli nyalt a képen. Csettint a nyelvivel egy csókot kapott éppen, jó volt, pedig csak a puli.

Kedves hallgatók, nem sokára 8 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen folytatjuk a beszélgetést Rutka Róbert zenész zeneszerzővel, valamint hallható lesz még többek között Budai Beatrix, Miklóssy József és Csuti Csaba is. A hírekig Kovács Andor együttese muzsikál.

0: Műsorajánló. Oda vár tövében,
1: három táncot járnak. Szeptember 19-én, szombaton, 10 óra 4 perctől indul őszi népzenei stúdió koncert sorozatunk. Első vendégünk a Carmina Danubiana zenekar lesz, akik a Mohácsi csata 500. évfordulóján történeti énekekkel, balladákkal és népszokások zenéjével idézik fel Mohács és a török hódoltság sokrétű emlékezetét. Várjuk Önöket a Carmina Danubiana zenekar tagjaival, köztük dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval, szombaton 10 óra 4 perctől. Hallgassuk együtt a Mohács Mohács mit hoztál ránk című koncertet.
2: Ahol a múlt megelevenedik, és előkerülnek a kulisszák mögötti titkok.
3: Közös élményeink a színház és a film világából. Igaz történetek, amelyeket eddig még nem hallottunk.
2: Beszélgető társaink a legnagyobb legendák.
4: Hogy volt? Ma 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: A politikusok életmódját is vizsgálja majd a NAV. Felvételi zárlatot rendeltek el a szegedi koraszülött osztályon. Folytatódik a kellemes őszi idő. Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is. Új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a hazai sportéletben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a törvény elfogadása után miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők és más vezető állami tisztviselők nem tölthetnek be vezető pozíciót olyan sportegyesületben, amely több mint 500 igazolt sportolót foglalkoztat. A vagyonnyilatkozatokat és az érintettek életmódját is vizsgálja majd az adóhivatal a politikusok vagyonosodási ellenőrzésekor. A NAV feladata lesz az eltitkolt vagy elrejtett vagyonelemek feltárása is. A vizsgálatok automatikusan indulnak majd a jelenlegi és egyes korábbi magasrangú politikai tisztségviselőknél 2 év hivatalban töltött idő után. Még a hónap végén bejelentik, hogy melyik 4 üggyel kezdi a munkáját a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Erről a szervezet vezetője beszélt egy HVG rendezvényen. Unger Anna azt mondta, szeptember 28-án közlik, mely ügyeket kérik át más hatóságoktól. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Újraindult a gyártás az ország egyetlen csempegyárában, Tófejen. Az egykori Zalakerámia üzem új tulajdonosa a Szatmári cégcsoporthoz tartozó magyar tulajdonú Terra Danubia Kft. A tervek szerint a meglévők mellett új termékeket is fejlesztenek majd, amelyeket nem csak magyar piacra, hanem exportra is szánnak. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a 3 napos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Az Európai Bizottság szerint a választás a demokrácia folytatódó és mélyülő leépítését mutatja Oroszországban. Folyamatosan növelik az amerikai katonák jelenlétét Grönlandon. Ebben az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetése állapodott meg abból a célból, hogy erősítsék az Észak-Atlanti térség és az északi sarkvidék biztonságát. A dán és a grönlandi kormány hangsúlyozza, hogy a megállapodás elismeri Dánia területi egységét és a grönlandiak önrendelkezési jogát. Kaptárbontás, sajt és gyertyakészítés, valamint kerékpártúra is várja az érdeklődőket ma és holnap a nyitott portanapokon. Ezúttal a Bazaltvidék, Kőszeg hegyalja és térsége, a Vasi hegy hátrába mente, a Zalavölgyi, valamint a Sümegtől a Bakonyaljáig terjedő porták lesznek látogathatók. Gazdaságok, pincészetek, manufaktúrák és kézműves műhelyek nyitják meg kapuikat. A hétvégén mossák az Erzsébet hidat, ma a Budáról Pestre, holnap pedig a Pestről Budára vezető oldalt tisztítják meg. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, délelőtt a délnyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet, arrafelé elszórtan eső, zápor kialakulhat. A hőmérséklet a délutáni órákban 24 és 29, késő este 16 és 22 fok között alakul majd.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
6: Jó pihenést kívánok a 8 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Rutka Róbert zenész zeneszerzővel, de ebben az órában hallható lesz még többek között Csuti Csaba, Budai Beatrix és Miklósi József is. Hűvösvölgyi Ildikóval kezdünk, aki Lakatos Miklós és zenekara kíséretével adja elő Eizemann Mihály és Kellér Dezső örökzöldjét. Jaj, de jó a habos sütemény! Közreműködik Kovács Erik és zenekara.
7: Én itt megkérem a nénit, megkérem a bácsit, ha kicsit kíváncsik, hogy hogyan él a babszika, az árva lány. Figyeljenek jól rám, panaszaim előadom én. Kérem, nekem nincsen pénzem, moziba se járok, mint a többi lányok, és ha nekik a kezükbe

0: Önök a Domko Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Rutka Róberttel. Beszéltél már az alkotás folyamatáról, de amikor leülsz az zongorához, vagy kezedbe veszed a gitárt, akkor a szöveg alapján írod, vagy te írod először a dallamot, és a szövegíró utánad megy?
1: Ez jó kérdés. Valójában két részre mondanám, mert nekem talán így a 2005-es évek után, amikor elkezdtem irodalmi szöveget is, már korábban is csináltam, hogy a klasszikus költőket megzenésítettem, de később például a pár kortárs költő, Grecsó Krisztián barátsága, ugye közelebb hozta, hogy csináltunk irodalmi eseket, és az a fajta megzenésítés azt gondolom megtanított arra, hogy hogy lehet hozzányúlni alázattal egy vershez. Ez egy más folyamat, amikor azt kell megzenésíteni. Ha én leülök írni, és azt mondom, hogy a szöveg is együtt jön, sokszor akkor nagyjából abban a pillanatban megfogalmazódik bennem az is, és már megyek azon a menten, elkezdem magam vinni tovább, még a dal végét sem tudom, de már megjött a mondani való. Ugye azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos. A zenén már ugye nem kell gondolkodnom, mert ugye, hogyha egy hangulatot érzek magamban, akkor már nem kell harmóniákat keresni, mert nem így írok zenét már, de hosszú ideje, hogy vannak harmóniák, meg szöveg, egyszerűen együtt jön a történet, már csak a hangszerre is az, hogy milyen ruhába öltöztetem fel őket, az a kérdés.
0: Mindig a hangszerelsz?
1: Igen, hogyha a saját dolgaimat, az igen. Volt úgy, hogy már megcsúsztam valamivel, és akkor például a vonózenek a részét átadtam. Természetesen. De ez a része, hogyha így együtt jön, akkor azt gondolom, azok nagyon hitelesen gyorsan. Amikor nagyon kötött vagyok, mert háklis vagyok a prozódiára, akkor van, hogyha szövegíró vagy én magam is, hogy már megvan az ötlet, elkezdem csak játszani, visz az ötlet, felveszem, a legfontosabb, ja igen, ebben a mozzanatban, hogy már nem jutok el odáig, hogy bekapcsoljam a gépet, a telefonom mindig nálam van, a telefonom előtte van, mert rájöttem, hogy az a pillanat az annyira múlandó, és a memóriám véges, mert és azonnal felveszem. És rengeteg ilyen ötlet van, minden nap írok valamit. És ha jön a szöveg, akkor természetesen együtt elkezdem le, én és addig nem nyugszom, amíg vége nincsen. Ha dalva meg, akkor ide feldúdolom, és akkor később előveszem, vagy pár óra múlva, és akkor elkezdem írni. És ha szövegíróval dolgozom, akkor természetesen akkor van, hogy odadom, és megzenésítem. De visszafele van, hogy verset kapok, akkor úgy tekintem, mint vers megzenésítés. Egy ember kedvéért változtatok bármit, az a Bereményi Géza, mert néha azt mondja, hogy én meg akarok ide valamit mesélni, verse, stb., akkor átírom a dalt. És a helyszínen azt mondjuk, akkor ebből ennyi lesz. És legyen még mondani valót. Úgyhogy ez ott formálódik, ez három különböző féleképpen született egy dal, azt gondolom.
0: Ajándék vagy nekem! Rutka Róbert szerzeményét Tóth Vera előadásában halljuk.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Budai Beatrix ad elő Balázs Tamás és zenekara kíséretével Lengyel Miksa andalgóiból kettőt. Esik eső csendesen, és nem zörög a haraszt. A felvételt a Dankó Klub 2023. június 14-i előadásán Bonyhádon készítettük.

kocsizma, hírcsáros kocsizma, kocsizma. Megérdemli az ajány, hírcsáros kocsizma, kocsizma, kocsizma.

0: ne bajáját a borítskát. Mind meginnám a borát, el szeretném bajáját, el szeretném bajáját a borítskát.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Rutka Róberttel. Említetted már Jimmy Winchester nevét. Közösen egy nagyszerű párost alkottatok, szerzők is voltatok együtt nyilván. De te nagyon sok kiváló előadó művésszel dolgoztál, felejthetetlen közös munkáitok vannak. De vajon mi a titka annak, hogy különböző egyéniségekkel ennyire mélyen működő művészi kapcsolatot is tudtok kialakítani? És akkor most itt még kiemelném a számomra csodálatos, sajnos már nem köztünk lévő Tompos Kátyát is.
2: Hát igen, azt gondolom, hogy ezek a fajta munkák, ez két részre mondtam ezt is, van egy-egy dalt előadónak nagyon szívesen, de csak úgy adok, hogyha megismerem, és van már figyelem őt, vagy találkozunk egy-két alkalom után, vagy két-három alkalom után, mesél magáról, és akkor tudok például szöveget is adni neki, mert ahhoz, hogy az ő szájából is hiteles legyen, nagyon meg kell ismernem. Sok előadót bátorítottam arra, hogyha tud, és már próbálkozott versírással vagy szöveggel, akkor legfontosabb, hogy a saját gondolatait énekelje. És ez így volt, hogy 2008-ban megismertem talán valami Amerika 2 forgatásán Tompos Kátyát, és pillanat alatt kiderült, hogy csodálatos hangja van, elképesztő tehetség. És mondta neki, nagyon tetszik a zeném, hogy csináljunk valamit, és emlékszem a jótékonysági koncertre egy orosz cigán sanzont csináltuk, meg még egy dalt, amit összegyúrtunk, hogy legyen benne irodalom is, meg popzene is idézőjelben. És megcsináltuk az első lemezt utána elég rövid időn belül Kátyával keresztül Európán címmel, ami szintén egy kulturális utazás volt. Több nyelven énekelt ugye Kátya, hogy angol, francia, az egy kicsit bolgárul is, és hogy így összerakta az a lemez, ami nagyon sokszínű volt, valahogy össze kellett gyúrni, hogy legyen egy hangképe is. Megszólása. És onnantól kezdve a Kátya is egy olyan csodálatos barátság volt az életemben, hogy számtalan helyen jártunk a világba, megismervőt és tehetségét. Az volt a legszebb benne, hogy úgy olyan biztonságban voltam mert a színpadon, hogy olyan tökéletesen és hibátlanul énekelt.
1: Maximalista
2: volt, hogy az ember hátradőlt, és néha úgy éreztem, de több embernél van ez így, azért dolgoztam udvaros Zsolottyával, és hogy egyszerűen néha hátra tudtam dőlni, és azt gondoltam, hogy de jó, hogy nem kell váltanom jegyet, mert néző tudok lenni a saját szerzeményeimben egy koncerten, és élvezni azt, és segíteni az előadót abban, hogyha valami érzem, hogy elfárad, vagy kicsit kizökkentem, vagy a közönséggel a kommunikációt megsegíteni, és ez az a kölcsönös összhang, ha megvan figyelmük egymásra a színpadon, akkor ez egy csodálatos történetté tud kibontakozni. A Kátyával is ilyen volt, és az utolsó pillanatig nagyon közel és nagyon szoros barátság volt, és azt gondolom, ha már a Kátyáról beszélünk, hogy az volt a csodálatos ebben, hogy amikor megtörtént ugye a tragédia, és előtte még próbáltunk segíteni, hogy azt gondolom, hogy pont akkor ebben a megosztott országban egyszerűen megtörtént az a csoda, hogy tök mindegy, hogy valaki hogy gondolkodott politikáról, a világról, bármiről. Egyszerűen ő volt a hídember és ember között, és hiszen egy olyan összefogás volt, ami példátlan volt még jótékonysági történetek, vagy jótékonysági, mert nem mondhatjuk azt, hogy akkor még alapítvány volt, mert csak egy évvel később jött létre a Tompos Kátya.

0: És ilyet nem lehet mondani, hogy valakinek a halála értelmet nyel, de az, hogy ebből még tovább mekkora ügyi nőtte ki magát, azt gondolom, hogy számtalan embernek a nevében ott lesz a kártya, aki segítséget kap ezáltal. És nagyon, nagyon boldog vagyok, hogy részese lehetek ennek. Bár jobb lenne, hogyha nem lenne egy ilyen a kártya nevével.
1: Az otthon itt van. Rutka Róbert és Harmad Gábor szerzeményét Roy előadásában halljuk.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Rutka Róberttel. A filmzenék és a színházi produkciók, mint például a Magna Carta vagy a Kincsem, teljesen másfajta figyelmet igényelnek, hiszen itt a zene egy meglévő történetet szolgál ki. De mennyire kapsz te szabad kezet ilyenkor, illetve hogyan tudod megőrizni a saját jellegzetes zenei világodat, hogyha egy filmhez kell mondandót írnod?
1: Hát vannak a filmzenének olyan pontja, ez egy nagyon fontos kérdés számomra is, mert azt gondolom, hogy ha az ember karaktereket tud teremteni a zenében, és felismerhető válik, akkor azt gondolom, hogy jó úton van. Nekem a legnagyobb dicséret még mindig az, amikor felhívnak zenész vagy zeneszerző barátom, és mondta, figyelj, ezt te írtad, megismerem a témából. Igen, mondta, hogy gratuláció. És az, hogy a játékomban, vagy pedig abban a hangszerelési módban, hogy hogy bontok ki egy témát, felismerhető válok, akkor azt gondolom, talán van értelme, hogy csinálni, tehát akkor le tudok válni erről olyan értelme, hogy végülis bár a legfontosabb szempont az az alázat, ami ahhoz kell, hogy ne akarjuk elnyomni a történetet, csak segítsük azt, és ez olyan, mint a megzenésítés is, a filmnél is, hogy nekem az a pillanat az egyik legünnepibb, amikor megkapom már a vágatot, és azt mondják, hogy a picture lock, hogy már nem nyúlok bele a vágásba, megtörténik, és elkezdem írni azokat a jeleneteket, amik már ugye filmre írhatok. Mert előtte egy csomó zenét van, hogy meg kell írni az embernek, amik szerepelnek a filmbe, ezek dalok, vagy háttér jelenetek zené, mint a Kincsem, vagy számtalan zenélnek, az mind megírtam, ugye, hogy egy kamara négyes, vagy egy nagy zenekar, vagy bármi, vagy a fő témákat sokszor. De amikor már nem csináltam filmre a zenét, akkor az elképesztő jó dolog. És azt gondolom, ez olyan, mint a nőknél, hogy bárkire lehet bármilyen ruhát feladni, de természetesen viselni csak kevesen tudják, vagy kevés dolgot tudnak, mert különben ledobják magukra, a film is ilyen. És a legnagyobb alázat ahhoz kellett, hogy amikor az ember egyedül dolgozik és magányosan, és megírsz valamit, akkor mikor tudod megnyomni a delete gombot magadba, vagy az a felülbírálni önmagam megtörténik, már amikor az ember 3 napig dolgozik, és mondjuk egy szimfonikus zenekarra felvesz valamit, akkor igen, ragaszkodni kezdesz néha eleinte a témáidhoz. De manapság, hogyha történik valami, és kimegyek kávézni egyet, és visszaülök, meghallgatom, és azt mondom, tudok jobbat, vagy más. Nem sokszor van rá szükség, de azt gondolom, hogy néha igen. És ez egyik szempont. Néha pedig, amikor a rendezővel dolgozol, akkor az ő szempontjait is nagyon figyelembe kell venni, mert megtanulva azt, hogy most már nem lehet csak úgy, hogy az ember süket néván csinál valamit, egy filmre, egy zenét. Nagyon fontos a zene, az öreje, az atmoszférák, hogy hogy él meg benne a zene, milyen lágéba csinálod meg a zenéket. És akkor is lehet, hogy még sok lesz, mert azt mondja, hogy szeretném az effekteket hangsúlyozni ebben a zenébe, és akkor vegyük ki a zenét. Mert annyira jó az atmoszféra magába a filmbe, hogy elviszi azt a jelenetsort. Úgyhogy ez egy szép, izgalmas játék. Néha az bruszolni kell rendezőkkel is, de azt gondolom, hogy mindenki azt szeretné, és akkor jó egy produkció. És a szívvel lélekkel azt szeretné, hogy minden azt szolgálja, hogy a film minden jobb legyen.
0: Eltűntél, jó barát! Popper Péter szerzeményét az OK együttes előadásában halljuk.

Önök a Donko Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Lehár Ferenc Friderika című operettjéből következik a Kis kezedre félve nézek című dal Andor Éva és Simándi József előadásában.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és maradt még egy kicsi időnk, hogy befejezzük legalábbis mára a beszélgetést Rutka Róbert zenész zeneszerzővel. Hát most már több évtizedes karrier áll mögötted. Nagyon sok díjat is kaptál munkásságodért. De mi az a szakmai álomprojekt, vagy kihívás, amit még mindenképpen szeretné megcsinálni, vagy ami esetleg most foglalkoztat?
1: Nehézem. Hát azért benne van álmaimban, hogy persze ez nagyon távoli álom, mert tudom, hogy innen meg nem olyan könnyen megvalósítható. De azért látok egy-egy nagy alkotagúriás hollywoodi filmet, és akkor felteszem magamnak a kérdést, ezt meg tudnám jobban csinálni, és néha azt mondom, igen. Ha egy ilyen még becsúszna az életembe, azt gondolom, az lenne a non plusz utca. Előtte még, ha pár évvel kérdezel, azt gondolom, hogy műzikát, nagy műzikát még nem írtam, de azt is írtam azóta. És nem megyem tömre, hogy maradjon ez a lelkesedésem meg, hogy ünnep legyen minden nap, amikor lejöhetek, és új hangokat varázsolhatok. És hogyha a világ megengedi, akkor én, nekem még tényleg mindig van az a hitem, azt szoktam mondani, hogy egy ilyen szentimentális és naív forma vagyok. Én szentül hiszem, hogy még mindig egy-két jó hang is képes megváltoztatni ezt a világot, és azt gondolom, a zene pont olyan, mint az élet, megírjuk, eljátszuk, és nem marad utánunk semmi, csak a dal. És hogyha így gondolkodom, akkor még van mit adnom a világnak, és ezt képetesen akár az életünkkel, vagy a hozzáállásunkkal, vagy azokkal az üzenetekkel, mert rájöttem, hogy közben mi a feladatom nekem a zeneszerzéssel. Az, hogy az embereknek olyan élményeket tudjak szerezni, vagy olyan emlékeket generálni, vagy olyan problémákat sikerül megfogalmazni, amit sikerül feldolgozni azzal általuk is bennem lévő már rég megfogalmazott mondattal, vagy üzennivalóval, hogy kicsit változik, és ettől jobb lesz az életük, akkor azt gondolom, ez a legjobb dolog, amit tehetek, hogy így formálni egy kicsit a világot. A legfontosabb mellette persze az, hogy ne szemeteljünk el a világba, és azt gondolom, hogy ez a zenére és mindenre, a gondolatokra is igaz, hogyha ezt meg tudom tartani, akkor talán volt értelme az egésznek.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Jó egészséget kívánok neked. Hölgyeim és uraim, Rutka Róbert zeneszerző volt a mai műsor vendége. Még egyszer köszönöm.
1: Én köszönöm.
0: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Rutka Róbert és Duba Gábor szerzeményét Tóth Gabi és Csipa előadásában. Valami Amerika még.

0: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Zambó Brigitta adja elő ifja Berki Béla és zenekara kíséretével Horváth Jenő és Szenes Iván örökzöldjét. Álltam a hídon.

Kedves hallgatók, nem sokára 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd a V-motorok együttes, Frankó Tünde és Bokor János is. A hírekig Szirmai Tamás muzsikál.

0: Műsor ajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Ősszel minden megváltozik.
3: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
2: De van, ami marad.
4: Most már minden világos.
5: A baba teljesen egészséges.
4: Ez egy igazi csoda.
2: Pillanatok, amelyek összekötnek.
6: Éljük tovább az életünket.
7: Ez minden vágyam már ilyen.
2: Ahol együtt nevetünk, együtt izgulunk.
8: Éljen az új borkirálynő.
2: És együtt várjuk az izgalmas történeteket.
9: Nagyon köszönöm.
2: Sorozataink ősszel is folytatódnak minden hétköznap a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
10: Feljelentést tesz a kormány az autópálya koncesszió ügyében. Az ELTE díszdoktorává avatták Krasznahorkai Lászlót. Kellemes őszi idő lesz a hétvégén. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést, és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány célja az, hogy a Mészáros-Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT helyett a Magyar Közút legyen az üzemeltető. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását, és arra hívja fel a figyelmet, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézy Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként. Magyar Péter pedig a Magyar Közút igazgatósági tagja volt. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. A szektornak korábban ígért két lépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50.000 forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni, egyebek mellett iskolai felszerelésre, ruhára, egyes műszaki cikkekre és fejlesztő játékokra. Már a tanórákon szerepet kell kapnia a tehetséggondozásnak, közölte a közoktatásért felelős államtitkár a Magyar Tehetséggondozó Társaság szakmai konferenciáján Győrben. Kukai Nélányi Marietta hangsúlyozta, ha a gyermekközpontú iskola megvalósul, a jövőben nem kell kategorizálni a tehetséges gyerekeket aszerint, hogy sajátos nevelési igényűek, átlagosak, vagy esetleg hátrányos helyzetűek. Az államtitkár fontosnak nevezte a Nemzeti Tehetségprogramot is, amely idén csak nem 4,8 milliárd forintból gazdálkodhat. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai Lászlót. Az ELTE ünnepi közgyűlésén elhangzott méltatás szerint a Nobel-díjas író az egyetemes kultúrát maradandó értékekkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei miatt kapta az elismerést. Több mint 100 év közlekedés történetével és különleges járművekkel várja a látogatókat ma és holnap a BKV. Megnyitják a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc áramát alakítót, a Társaság Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. Az autómentes hétvége programjait ezúttal is a Fővám tértől a Szabadsághídon át egészen a Műegyetem rakpartig tartják meg. A hétvégén mossák az Erzsébet hidat, ma a Budáról Pestre, holnap a Pestről Budára vezető oldalt tisztítják meg. A budapesti közművek közleménye szerint a most kezdődő őszi hídmosási programban megtisztul a Váralagút is. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, átmenetileg délnyugaton megnövekszik a felhőzet, arra elszórtan eső zápor is kialakulhat. A szél mérsékelt marad, a hőmérséklet délután 24 és 29, késő este 16 és 22 fok között alakul.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
7: Jó pihenést kívánok a 9 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Kiváló művészek várják Önöket ebben az órában is, hiszen többek között hallható lesz majd Bokor János, Frankó Tünde és a V-motorok együttes is. Bányai Mártonnal kezdünk, aki ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével adja elő a Gyertek ide budapesti cigányok című tradicionális csárdást.
9: Gyertek ide Budapest!

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most a V-Motorok együttes adja elő Ler István és Demjén Ferenc örökzöldjét. Tűzvarázsló!

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most 60. kis gyöngy adja elő Kola József és Szenes Andor szerzeményét. Ott fogsz majd sírni.

0: beleöl csak magába.
1: Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Pályér András és Vándor Kálmán szerzeményét Korda György tolmácsolásában halljuk. Találkozás!
2: Mond, emlékszel meg a találkozásunkra? Nagy társaság, hangulatfény, táncoló párok, de én csak téged láttalak. Alig vártam, hogy vége legyen az estének, és megkérdezzem, haza kísérhetlek? Megihatnánk még egy pohár pezsgőt nálam. Elmosoltál, és szótlanul bólintottál. Dobogó szívvel nyitottam ki az ajtót, pezsgőt bontottam, és két szál gyertya fényénél némán kocintottunk. Behunytad a szemed, átöleltelek, és megcsókoltalak.

Sajnos mi ketten későn találkoztunk, te már máshoz tartozol. Szerettem volna azt mondani, ne menj, maradj itt, végleg. De éreztem, jobb, ha hallgatok. Most itt vagyok egymagam, előttem két csonkig égett gyertya, két üres pohár. Felállok, pezsgőt bontok, és kocintok az emlékedre.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Ler István és Demjén Ferenc örökzöldjét Kovács Kati adja elő. Így legyen!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Kálmán Imre a Montmartre Ibolya című operettjéből következik a Ma önről álmodtam megint című dal Simándi József előadásában.

Kedves hallgatók, rövidesen 10 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, ami azt is jelenti egyúttal, hogy véget ért mára a Jó Pihenést című műsorunk. Én remélem, hogy jól szórakoztak. Ha így van, akkor tartsanak velünk holnap is, hiszen tudják, minden szombaton és minden vasárnap reggel 6-tól 10-ig jelentkezik a Jó Pihenést itt a Dankó Rádióban. Köszönöm, hogy minket választottak, tegyék ezt tehát holnap is. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nádas György és a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A viszonthallásra! Önök a 766. adást hallották az Illés Együttes muzsikájával.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 177. adása.

Zongorával kezdődött, majd népdallal folytatódott. Mára pedig egy nagy, széles zenei világ bontakozott ki belőle. Annus Réka, népi énekes előadó művész, pedagógus és kutató, akinek munkájában a hagyományos magyar népzene épp úgy jelen van, mint a klasszikus és a kortárs zene. Ezen a hétvégén a 2025-ben megjelent Pillérek című lemezéről válogatunk.

Annus Réka Gödöllőről indult, gyermekkorában zongorázni és éneket tanult. Majd elmondása szerint a moldvai dallamok terelték a hagyományos népzene irányába. Az érdeklődése később hivatássá vált. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen népi énekes, előadó művészi, majd tanári diplomát szerzett. Azóta több népzenei formációban dolgozott, többek között Vizeli Bálint zenekarával, és számos olyan produkcióban is részt vett, ahol a népzene más műfajokkal találkozott.

A hagyományt úgy kell megismerni, hogy annak belső szabályait, dallamformálását, díszítését és előadásmódját is érteni kell. A lemez különlegessége, hogy a hagyományos magyar népzene formavilágán keresztül azt is megmutatja, hogyan variálódhat ugyanaz a dallam különböző népzenei dialektus területeken. A díszítés, a ritmus, a tempó és a hangszerelés így nem csupán előadói részlet, hanem különböző zenei stílusok fontos ismertetőjele.

Részleteket hallhattak Annus Réka Pillérek című lemezéről. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották!

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
1: Műsorajánló.
2: Budavár tövében három táncot járnak.
3: Szeptember 19-én szombaton 10 óra 4 perctől indul őszi népzenei stúdió koncert sorozatunk. Első vendégünk a Carmina Danubiana zenekar lesz, akik a Mohácsi csata 500. évfordulóján történeti énekekkel, balladákkal és népszokások zenéjével idézik fel Mohács és a török hódoltság sokrétű emlékezetét. Várjuk Önöket a Carmina Danubiana zenekar tagjaival, köztük dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval, szombaton 10 óra 4 perctől. Hallgassuk együtt a Mohács, Mohács, mit hoztál ránk című koncertet.
4: 7-ről 7-re különleges vendégek.
5: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
6: Magyarország, szeretlek! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Szeptember végéig utalják a dízel támogatás első részletét. Új országos zöld hatóság jön létre, marad a kellemes őszi idő. És most a részletek. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a járműüzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják, külön igénylésre nincs szükség, a pénz az adóhivatalnál nyilvántartott bankszámlán jelenik majd meg, ennek hiányában postázzák. Új zöld hatóság kezdi meg az országban a működését januártól. A szervezet egyebek mellett környezet- és természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, klímavédelmi és vízvédelmi feladatokat lát majd el. A kormány emellett átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét. A járási feladatokat megyei szintre szervezik, a NÉBIH pedig további hatásköröket kap. Aláírta az amerikai elnök azt a törvényt, amely széleskörű szankciókat helyezhet érvénybe Oroszországgal szemben az ukrajnai háború lezárásáért. A jogszabály elsősorban az orosz energia- és hadipart veszi célba. A törvény felhatalmazza Donald Trumpot, hogy akár 100%-os büntetővámot is kivessen az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlói és az Oroszországgal szembeni szankciókat kijátszó országok amerikai importjára. A szankciók között szerepel az orosz elnök, valamint több katonai vezető amerikai beutazásának megtiltása és esetleges amerikai vagyoni érdekeltségeik befagyasztása is. Ismét összeomlott Kuba elektromos hálózata. A szigetország lakói tegnap este már 6-szor maradtak áram nélkül, azóta, hogy Donald Trump amerikai elnök januárban energiablokádot vezetett be, hogy kikényszerítse a kubai politikai rendszer megváltoztatását. A korlátozások miatt Kuba nem tud üzemanyagot importálni erőművei működéséhez. Hajnalra havannai otthonok 5%-ánál sikerült helyreállítani az áramszolgáltatást. Elfogták a péntek hajnali erzsébetvárosi gyilkosság egyik feltételezett elkövetőjét. Társát továbbra is keresik, közölte a budapesti rendőr főkapitányság. Tegnap hajnalban a 7. kerületi Akácfa utcában két feltételezett tette súlyosan bántalmazott egy 36 éves férfit, aki a helyszínen meghalt. Országszerte mintegy 500 programmal várják az érdeklődőket a hétvégén a Kulturális Örökség napjain. A kétnapos rendezvénysorozaton templomokat, kastélyokat, múzeumokat, tájházakat és más különleges helyszíneket lehet megismerni. Köztük több ritkán látogatható műemléket is. Megnyitja kapuit a Magyar Államkincstár épülete, az Acsai Prónai kastély, a kőszegi Festetics palota, a székesfehérvári Budenzház, a debreceni egykori pénzügyi palota, a pécsi Idris Baba türbéje, valamint a nagycenki Széchenyi kastély is. Holnap sok napsütés várható, mérsékelt széllel. A hőmérséklet napközben 24 és 29, késő este 16 és 22 fok között alakul.
1: A népzene világából. Ma népzenei stúdiókoncert élőben a Dankó Rádióban.

Jó napot kívánok! Egy úgynevezett királytáncot, egy makedón lakodalmi, törökös elemeket tartalmazó táncdallamokat hallottak a Carmina Danubiana együttes előadásában. Ők első őszi népzenei stúdió koncertünk vendégei. Nevükben is köszöntöm Önöket, Vasvári Anna Mária vagyok, az adás szerkesztő műsorvezetője. Az elkövetkező egy órában a Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezve idézzük fel a csata és a török hódoltság sokrétű népdalokban megőrzött emlékezetét. A koncert egy most megjelent tanulmánykötet anyagára épül, de erről majd többet is megtudhatnak a Mohács, Mohács, mit hoztál ránk? Mohács és a török hódoltság emlékezete, hatásai a Néphagyományban című könyv szerkesztőjétől, dr. Juhász Katalin néprajzkutatótól, a Carmina Danubiana együttes énekesétől. Annyit azért már most elárulhatok, a zenekar több tagja, szerzője is a tanulmánykötetnek. Hangmérnökünk Wolf Attila, fotósunk Horváth Péter Gyula, Lepedus Áron, operatőr kollégánknak köszönhetően pedig a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán követhetik élőben stúdió koncertünket. Tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, önök a Dankó Rádió élő népzenei stúdió koncertjének vendégeit, a Carmina Danubiana együttest hallották és hallják egészen 11 óráig. Mohács emlékezetét és a török hódoltság zenei hagyományunkban megőrzött emlékezetét idézzük meg, és most megkérem Juhász Katit, aki egyébként tudta a műsorunk szerkesztő műsorvezetője is, hogy mutassa be azt a koncertet, illetve hát azt a kötetet, ami az alapja ennek a mai napnak.
1: Igen, ott kell kezdeni, hogy már több évvel ezelőtt elindult az MTA Mohács Rekonstrukció és Emlékezet című kutatási programja, ahol elsősorban történészek, de művészettörténész is dolgozott, illetve más tudományágak képviselői, és szinte az utolsók között, de nem utolsó sorban készült el a Mohács, Mohács, mit hoztál ránk című néprajzi kötet.
0: 700 oldal.
1: 790 oldal.
0: Bocsánat, tévedtem.
1: Több szerző műve, amiből mi természetesen, mint zenekar, a népzenei fejezetre koncentrálunk, illetve egyik tagunk, Csőstrumen István, irodalomtörténész is írt egy fejezetet a kötetbe, az úgynevezett Mohácsi nótáról, amit majd még fogunk hallani.
0: Ebben a kötetben egészen a kert kultúrái kapunk ízelítőt, illetve hát nagyon alapos elemzéseket is arról, hogy a Mohácsi csata, illetve a török hódoltság hogyan, miként maradt meg a néphagyományban. Azt tudjuk, hogy a néphagyományban megőrzött vagy megtalált dallamokat, történeteket nem kell, illetve nem szabad történelmi tényként kezelnünk, de meglepő módon a kötet szerint vannak olyan történelmi események, amelyek felidézhetők pontosan, vagy viszonylag pontosan ezekből az alkotásokból.
1: Igen, hát a folklór, illetve a nép történelem szemlélete az egy különleges dolog, mert időnként egészen pontosan megtart neveket, vagy jellemvonásokat egyes hősökről. Másrészt viszont általánosít, és vándormotívumok keletkeznek, azok bekerülnek a szövegekbe, különösen a mondáknál érvényes ez. A zenei anyagnál másra kell figyelnünk, arra, hogy a 18. században kezdődött meg igazán a úgynevezett Mohács kultusz, tehát akkor keletkeztek olyan műköltői, műzenei alkotások, amelyek később folklorizálódva bekerültek a néphagyományba. És mi hát a korabeliekből is válogatunk ebben a koncertprogramban, de természetesen, mint elsősorban népzenészek, igyekeztünk mindazokat az énekeket feldolgozni, amelyek a folklórban vagy folklórgyűjtésekben előfordulnak.
0: Hallottuk már egy berzencei somogyi dalt, illetve hát egy eléggé ismert dallamot, ami Pálóczi Horváth Ádám szövege, azt hiszem, hogy jól mondom.
1: Szövege és dallama, tehát először hallottunk egy ormánsági éneket, ami az egyetlen, ami igazán népdalnak tekinthető, de ennek ennek a szövege is tisztázatlan, hogy honnan ered, sokan azt gondolják műköltői eredetű, de minden esetre ez az egyik leginkább népdalnak tekinthető. Ennek kétféle változatát is mutattuk, és a berzencei török induló Jankovics Imre után hangzott el közjátékként. És aztán pedig a Budától Hunnia kezdetű ének, az Spangár Andrásnak a 1738-ban írt Magyar Krónika című művéből néhány verszak, ami szintén elterjedt, és énekelték többféle dallamra is. Mi mind a kettőt megmutattuk.
0: Mondjuk el, hogy ki az a három muzsikus a zenekarból, és mindjárt felsorolom a zenekar nevét, akik dolgoztak ebben, akiknek a tanulmányai megjelentek ebben a kötetben. Gyorsan, mielőtt még erről szó esne, hadd mutassam be a zenekart: Rodek Krisztiánt, Csőrstrumen István, Turi András, Juhász Katalin, Szabó Zoltán, és a stúdióban itt vendége a zenekarnak Juhász Dénes és Kalász Tamás. Na most ezek közül Juhász Katalin néprajzkutató, Szabó Zoltán és Csőrstrumen István, akik beszélnünk kell.
1: Igen, mind a hárman írtunk a kötetbe. Hát én ugye, mint szerkesztő, át kellett fogjam az egészet, és azért most még megemlítem, mielőtt a szerzőkről beszélek, hogy különlegessége a kötetnek, hogy nemzetközi anyagot tartalmaz, tehát a velünk szomszédságban élő népeknek a folklórja is megjelenik. Azért is lett ilyen vastag a kötet. És akkor Szabó Zoltán írt a ábrázolásokról, ami megint egy nagyon különleges, tehát ilyen félnépi, ez is olyan, mint a dalok, félnépi, illetve népi ábrázolások különféle tárgyakon, a Mohácsi csata, illetve az ahhoz kapcsolódó további események, mint például a Pilisparóti csata, ahol a híres dobozi történet lezajlott, dobozi elmenekült a csatából, ebben a csatában, de egyébként többen elpusztultak, mint a Mohácsi csatában, igen, és ahogy menekült a dobozi a feleségével, a törökök üldözték, és a felesége nem akarta, hogy török rabnő legyen, ezért azt mondta a férjének, szúrjál le. És a férje leszúrta. És ez is megvan egy nagyon szép ábrázoláson.
0: Csőz Ruben István pedig, ne hagyjuk mint irodalom történész, igen. Hát ő a közköltészettel foglalkozik. Mit jelent egyébként a közköltészet? Ezt tegyük gyorsan tisztába. Egy mondat.
1: A közköltészet egy igazából a hivatalos költészet és a népköltészet közötti átmeneti műfajnak tekinthető. Erre is jellemző a variálódás, illetve bizonyos motivumok újra felhasználása, tehát szerzői jogdíjról ez esetben szó se lehetett, és Csőz Ruben István ennek a témának az egyik legnagyobb magyarországi szakértője.
0: És azt még mielőtt újra zenélni kezdenétek, említsük meg, hogy egy példatár, illetve hangzóanyag tartozik a kötethez, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, és nagy ritkaság.
1: Igen, ez is, hát ezt az én találtam ki tulajdonképpen, a célom az volt eleve ezzel a kötettel, hogy a gyakorlatban lehessen majd használni, hogyha valaki ilyen témájú műsort akar egy iskolában, vagy egy megemlékezésen, akkor legyen mihez nyúlni. És ebben 317 szöveges példa van, amiből körülbelül 100 hangzóanyaggal ellátott zenei példa.
0: Na, visszaengedlek, csak először mondd meg, hogy mit fogunk hallani.
1: Igen, most, hát ez is egy érdekes, de nem lehet sokat beszélni. Először egy makedón női éneket hallunk, aminek a különlegessége, hogy a Várnai csatát eleveníti fel, amit egy időben a Mohácsi csatával egy lapon emlegettek ugyanolyan tragédiaként, sőt vetélkedett a kettő, hogy melyik a nagyobb tragédia, és ezért választottuk be ezt a műsorba. Itt is egy király esett el, úgy, ahogy a Mohácsi csatában. És utána egy cseh krónikás éneket hallunk, egy egykorú cseh krónikás éneket magyar fordításban, majd pedig az egyetlen balladát abból a rengetegből, ami a kötetben megtalálható.
0: Köszönjük szépen, tehát a Kármilla Danubiana együttes élő stúdió koncertje folytatódik itt. Juhász Katalin a zenekar énekese, és folytassuk a koncertet, melyet Facebook oldalunkon követhetnek is élőben.

0: Zenekar koncertjét hallják a Dankó Rádió stúdiójából élőben. És megint megkérem Juhász Katit, a zenekar énekesét, néprajzkutatót, hogy beszéljünk egy kicsit arról az anyagról, azokról a dallamokról, zenékről, amik most felhangzanak, hiszen a Mohácsi csata és a török hódoltság emlékeit idézzük meg. Lesz a következőkben úgynevezett Mohácsi nóta, illetve a könyvből, bevezetőből idéznék, a török világ emlékezete nem csak szöveges, hanem zenei formában is mélyen beépült a hagyományba. Népzenei szempontból különösen figyelemre méltóak az úgynevezett törökös, hangszeres és énekelt dallamok, amelyek egy részét, mint például a Kuncent Miklósi lakodalmi dramatikus játék és táncot, a hétfalusi csángók borisztatánca vagy a románok turkatánca, a népszokások meghatározó elemeiként tartjuk számot. Na most ezt a bizonyos lakodalmi Kuncent Miklósi táncot majd hallgatni, meg fogjuk hallgatni. Szóval mi ez a bizonyos Mohácsi nóta? Nagyon röviden beszéljünk róla.
1: A Mohácsi nótáról ugye egy egész tanulmány szerepel a kötetünkben. Ezt a nevet adták annak a igazából nem is csak egy ének, de nagyjából hasonló a családfája. A 18. században keletkezhetett a szöveg, és a bevezető sorai nagyon jellegzetesek. Mohács, Mohács, régi vérontás helye, vagy sebes vérontás helye.
0: Ekkor változott, alakult nagyon sokat a Mohácsról alkotott képünk. A csatáról alkotott képünk.
1: Igen, igen, tehát ez jellemzően a 18. században kezdődött meg ennek a Mohácsnak ez a úgymond negatív vagy tragikus kultusza. Ma már a történészek ugye kiderítették, hogy azért nem pont úgy volt, tehát nem feltétlenül jelentette, ez tragédia volt, de hogy se előtte, se utána azért Magyarország nem volt a leggyengébb ország, hiszen akkor valóban, ahogy a dalban is elhangzott, akkor törökül beszélnénk és mecsetbe járnánk.
0: Szóval ez egy gyűjtő fogalom, ez a Mohácsi nóta.
1: Igen.
0: Illetve, és aztán beszéljünk még gyorsan erről a bizonyos lakodalmi énekről, illetve
1: igen.
0: Szokásról.
1: Tehát, hogy az a ballada, ami elhangzott, ott is egy lány van rabságban. Feljegyzik forrásokban is megtalálható, illetve a néphagyományban is nagyon sok változatban az egész török hódoltság területén, hogy a törökök igencsak szerettek menyasszonyt, illetve nyoszoljó lányokat rabolni, mert hogy a szűzlányokért többet kaptak a rabszolgapiacon. Tehát ez egy élő hagyomány volt, hogy a törökök a lakodalmas népet zaklatták, és ennek maradványa aztán az a lakodalmi törökös játék, ami nem csak Kunszent Miklóson, ahol sikerült nagyon többféle dallamot is lejegyezni, illetve szöveget, hanem tényleg az egész nagy Alföldön előfordul, elsősorban lakodalmakban, tehát a hivatlan vendégek megjelenése és a török maszkos alakoskodók, másrészt pedig úgy is fennmaradt ez a hagyomány, hogy fegyveres legények kísérték a lakodalmas menetet. Ez is ennek a maradványa, hogy meg kellett védeni a rablóktól a benyasszonyt, illetve az egész nász népet.
0: Folytassuk a koncertet, a Carmina Danubián a zenekar koncertjét. Annyit azért hozzáteszek, hogy ma már a legények leginkább ostorral vannak felfegyverkezve, és úgy kísérik a lakodalmas menetet. És következzen ez a bizonyos Mohács, Mohács, mit hoztál ránk, ez a Mohácsi nóta, egy Széki négyes dallamára.
1: Ez tulajdonképpen a címadó dal a
0: koncertnek,
1: a könyvnek is, és a koncertnek is. Ez nem az a Mohácsi nóta, amiről a Church Truman írt, hanem egy másik, Szilberknól József írt a győri kanonok a zenéjét, és egy már meglévő versre, és ezt tettük rá most egy Széki négyesnek a dallamára.
0: Köszönöm szépen a kiigazítást, szóval a Carmina Danubián a zenekar koncertjét hallják, illetve láthatják is a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán. Kövessenek bennünket, tartsanak velünk!

0: látok el levelet. Ja, most már látom. Törökök érkeztek Nagy Törökországból, Észak-Indiának, vadmajon fajából, az öreg anyjuk büdös falakából. Látom az életöd, nem igen gyönyörű, a hátad közepén bucsút jár a tetű. Az erdőben tekerik a gúst, a lapos tetű a hátadról, szödje le a húst. Na, ha ezért az egy pohárborért elcsúfítottad magadat, ölje ki a fene a két sor fogadat. Így hát fölkékérni a nevetüket egy nagy tökre, azt fölvinni a montenegrói nagyhögyre, és onnét lögurítani a völgybe, hogy vesznel a hírötök, nevetek örökre.
1: Fújjad!

A Carmina Danubián a zenekar élő stúdió koncertjét hallják, kedves hallgatóink, és elérkeztünk a két utolsó dalhoz, a már említett úgynevezett mohácsi nótákhoz. A 18. századi keltezésű mohácsi nóta egymáshoz közel álló kéziratos és népi változata versszakonként hangzik majd fel. Almási Sámuel 1834-es lejegyzése nyomán Land kísérettel, majd Barsi Ernő ásványrárói gyűjtése szerint a lakodalmakban éjfélkor közösen énekelt változat szólal meg. Végül némiképp optimistább hangulatot megütve Arany János népdal című ugyancsak mohácsi nótaként emlegetett versét hallják, amely később valóban népdallá vált. Az 1856-ban írt vers a bukott szabadságharcra, másrészt az abban harcoló Rózsa Sándorra tartalmaz burkolt utalásokat, ezeket a kortársak mind jól értették. Az első versszak az Egressy Sámuel szerezte eredeti dallamával hangzik fel, majd a zenekar egy népi dallammal folytatja. A dal egyébként az egész Kárpát-medencében különböző dallamokkal ismert és énekelt volt.

A Dankó Rádió stúdiójából a Carmina Danubiana együttes koncertjét hallották. A most megjelent kötet anyaga, melyre a koncert is épült, a Mohácsi csata néphagyományban, illetve a török hódoltság emlékezetét idézi meg. A zenekar tagjai Szabó Zoltán, Rode Krisztián, Turi András, Csősz Rumen István és Juhász Katalin, vendégeik pedig Juhász Dénes és Kaszás Tamás voltak. A utolsó dalt, azt az bizonyos Arany János népdallá vált versével zárjuk koncertünket, megköszönve figyelmünket. A hangmérnökünk Wolf Attila volt, fotósunk Horváth Péter Gyula és operatőrünk Lepedus Áron. Vasvári Anna Máriát, az adás szerkesztő műsorvezetőjét hallották. Tehát következzen Arany János verse, a népdal, több is veszett Mohácsnál.

0: pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Szeptember végéig utalják a dízeltámogatás első részletét. Felvételi zárlatot rendeltek el a szegedi koraszülött osztályon. Marad a kellemes őszi idő. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 ezer forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják, külön igénylésre nincs szükség, a pénzt az adóhivatalnál nyilvántartott bankszámlára küldik majd, ennek hiányában pedig postázzák. Már a tanórákon szerepet kell kapnia a tehetséggondozásnak, közölte a közoktatásért felelős államtitkár a Magyar Tehetséggondozó Társaság szakmai konferenciáján Győrben. Kókainé Lányi Marietta hangsúlyozta, ha a gyermekközpontú iskola megvalósul, a jövőben nem kell kategorizálni a tehetséges gyerekeket aszerint, hogy sajátos nevelésű igényűek, átlagosak, vagy esetleg hátrányos helyzetűek. Az államtitkár fontosnak nevezte a Nemzeti Tehetségprogramot is, amely idén csak nem 4,8 milliárd forintból gazdálkodhat. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron Ferihegyen. 6 millió 200 ezer utast regisztráltak, ez csak nem 14%-kal több, mint a tavalyi, tájékoztatott a Budapest Airport. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé indultak. Elfogták a péntek hajnali erzsébetvárosi gyilkosság egyik feltételezett elkövetőjét. Társát továbbra is keresik, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Tegnap hajnalban a 7. kerületi Akácfa utcában a két feltételezett tette súlyosan bántalmazott egy 36 éves férfit, aki a helyszínen meghalt. Kaptárbontás, sajt és gyertyakészítés, valamint kerékpártúra is várja az érdeklődőket ma és holnap a nyitott portanapokon. Ezúttal a Bazaltvidék, Kőszeghegyaja és térsége, a Vasi, Hegybernát, Rábamente, a Zalavölgyi, valamint a Sümegtől a Bakonyaljáig terjedő porták lesznek látogathatók. Az érdeklődők megtudhatják, hogy hogyan lesz a mustból bor, vagy a gyümölcsből pálinka. Megismerhetik a kézműves sajtkészítés fortéjait, de akár méviasz gyertyát is készíthetnek. Először tartanak magyar napot a római Szent István házban. Az egésznapos rendezvénnyel az Olaszországban élő magyarok közösségi kapcsolatait szeretnék erősíteni, valamint felhívni a figyelmet a nyelv, a kultúra és a hagyományőrzés fontosságára. A gyermekprogramok mellett lesznek kézműves foglalkozások, vetítés, nyelvóra, a napot pedig táncház és közös vacsora zárja. Sok napsütésre számíthatunk ma, délután általában 24 és 29, késő este pedig 16 és 22 fok közötti hőmérséklettel. Holnap is folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel.
0: Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Dankó Extra. Ma a nóta nagymestereiről. A műsorvezetők Udai Beatrix és ifjabb Sárközi Lajos.
2: Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntjük a Dankó Extra hallgatóit. Itt a Magyar Zene Rádiójában külön öröm számunkra, hogy mai vendégünk a stúdióban Nyerges Erika írónő. Erika neve sokak számára ismerősen csenghet, hiszen évek óta rendkívüli elhivatottsággal kutatja a magyar cigányzene történetét, a muzsikus dinasztiák sorsát, életútját és családfáját. Munkásságában különleges helyet foglal el a kávéházi cigányzene világa, amelynek nem csupán igazán kedvelője, hanem talán bátran mondhatjuk, szenvedélyes őrzője és elkötelezett kutatója is. Számtalan archív dokumentumot, korabeli fényképet, történetet mentett meg az utókor számára, és kutatásai révén olyan muzsikusok emléke elevenedik meg előttünk, akik egykor a magyar vendéglátás, a kávéházi élet és a magyar nóta meghatározó alakjai voltak, ám nevük az idő múlásával lassan feledésbe merült volna. Erika munkája számunkra különösen értékes, mert nem csupán adatokat gyűjt és rendszerez, hanem emberi sorsokat, családtörténeteket és zenei örökségeket tár fel. Az interneten közzétett archív fényképei és írásai révén sokan találkozhatnak újra a magyar cigányzene aranykorának emlékeivel. Mai beszélgetésünkben erről a különleges világról, a legendás muzsikus családokról, a kutatás örömeiről és persze kihívásairól, valamint a kávé házi cigányzene máig ható örökségéről beszélgetünk. Nagy örömömre szolgál, hogy itt ül mellettünk Nyerges Erika írónő. Szeretettel üdvözöljük, jó napot kívánunk!
3: Jó napot, kedves Erika! Köszöntjük sok szeretettel!
4: Köszönöm a meghívást önöknek!
2: Volt valami, amit kihagytam itt a nagy felsorolásból?
4: Nem, lenyűgöző volt, köszönöm szépen.
2: Erika, adódik a kérdés rögtön, hogy honnan ez a nagy elhivatottság, honnan ez a nagy szerelem a kávéházi cigányzene iránt?
4: Erre azt tudom mondani, hogy a cigányzene a magyar kultúra szerves része, a nemzet tükre volt mindig is. 600 éve jöttek be muzsikusaink a Kárpát-medencébe, Magyarországra, és most már ezt mondhatjuk 1423, tehát most pontosan 600 éve, és olyan nagy dolgokat alkottak, amely befolyásolta a magyar polgárosodást, a különféle társadalmi folyamatokat, a szabadságharcainkat, a polgári létünket, és ezt meg kell nekik köszönni. Én ezt egy könyvvel tudtam, és ez a szerelem, hogy mondjam, inkább egy olyan hivatás, egy néprajzkutatás, egy újkori néprajzkutatás, amelyet már dr. Sárosi Bálint is elkezdett, és az ő könyveinek olvasása lenyűgözött. A megismert művészek között rengeteg rajkós, száztagú cigányzenekarban dolgozó, alkotó művészek személyisége, hitvallása, emberi megnyilvánulás és művészi hajlama képessége is arra indított, hogy én erről írjak, elkezdjek kutatni, és folytassam a Sárosi Bálint által elkezdett olyan munkát, amelyet mások is tesznek, de valahogy az utóbbi 20-25 évben egy kicsit elkalódott. Természetesen tisztelet mindazoknak, akik ebben a témában publikáltak.
2: Mikor döntött el, hogy mélyebben foglalkozik ezzel a témával? Hol csillant fel az a fény, amikor úgy érezte, hogy hát ebben most fejest kell ugrani?
4: A régi Sipos vendéglőben csillant fel az asztalok között. Szinte úgy éreztem magam, mint egy pódiumon muzsikáló Sándor János prímás úr, aki azóta már jó barátom, Rátonyi Pál cimbalmos, és még sokan mások éppen akkor ott voltak, és én is éppen akkor ott voltam, és koncertteremmé varázsolták a vendéglőt, és én akkor rádöbbentem, hogy emellett nem lehet csak úgy elmenni, én nem csak egy vacsorán veszek részt, egy asztali zenét hallgatok, hanem engem elröpítenek egy varázslatos világba. Sokkal többet adott a cigányzene, műfajokat vettek sorra, nem csak magyar nótát, hanem szalonzenét és klasszikusokat is, hogy ők olyan művészek, akikről meg kell emlékezni mindenféleképpen, és mivel én közben művelődési szakember vagyok, és a kultúra és a művelődés történet volt mindig a kedvenc kutatási területem, illetve abban alkottam és működtem. Szerettem volna emléket állítani nekik. Én ott helyben megköszöntem a munkásságukat, és ők pedig később barátként nagyon sok anekdotát meséltek, elvittek, meghívtak koncertekre, elbeszélgettünk, és sok információt kaptam tőlük erről a világról, ami nekem nagyon megtetszett. Ez volt az első. A második pedig, amikor egy évig élvezhettem azt, hogy egy cigányzenekarom van, és mint művészeti vezető egy Klezmer Fantázia koncertsorozatot adtunk a Hódmezővásárhelyi zsinagógában 2012-ben. A jó barátom a rabbi volt, aki rombológus volt. Tehát ő a romákat segített egyrészt szociálisan, másrészt a cigányzenét szerette, és én általam ismerkedtünk meg így ezzel a zenekarral, és azt a nevet adtuk neki, hogy Cimbal Fantasy Group.
2: De jó.
4: Csináltunk egy demót, és ott két saját dallal is szerepeltem, és akkor engem nagyon meghatott a taps, meghatott a közönség lelkesedése, elfogadása, és az, hogy a dalaim sikere, illetve a három tagból álló cigányzenekar olyan hatalmas művészi élmény nyújtott a hallgatóságnak, hogy folytak a könnyek, egymásra borultak az emberek, egy kultúrhíd épült a romák, zsidók és magyarok, tehát a vendégek soraiban. Ez a nagy siker, ez mindenkit előre vitt. Hmm. És utána pedig az irodalomban foglalkoztam tovább ezzel, olvastam, és rájöttem, hogy kevés a publikáció, és érdemes kutatni ez iránt a téma iránt.
2: Na, én azt mondom, innen folytassuk a beszélgetést, de most zenéljünk egy kicsit itt a Magyar Zene Rádiójában, mert hát mégiscsak ez az elsődleges itt nálunk. Erika, kérem, mondjon egy olyan zenekar nevet, egy olyan prímást, akit most szívesen hallana itt a rádióban.
4: Piharíról emlékeznék meg, mert ő volt az első olyan előadó művész, akit már előadó művésznek lehetett nevezni a cigányzene.
2: Rendben. Akkor Bihari János verbunkosát halljuk itt a Dankó Rádióban. Tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, az imént Lakatos Sándor és zenekara játszott egy gyönyörű Bihari János szerzeményt, és ha már Bihari, akkor megszólítanám nagyon kedves vendégünket itt a Danko Extra-ban, Nyerges Erikát, hogy a Bihari kutatás, gondolom, az nagyon mély volt, és rengeteget lehetett kideríteni Bihariról. Hol kezdődött, hova kellett nyúlni, hogy olyan információkat kapjunk, amit esetleg idáig nem tudtunk?
1: Bihari Jánosnak a történetírója Mátrai Gábor volt, ezért tehát ő követte Bihari pályafutását, lejegyzett róla, amit tudott. Bihari János volt az első olyan prímás, aki előadó művészi avanzsát, a Ferenc császár kegyeltje, Mária Terézia kegyeltje, és roma származású hegedűsként, ő olyan magas szinten játszott, olyan fülhalása volt, kotta nélküli tudással természetesen még abban az időben, hogy ő 1802-ben fölkerült Budapestre, még akkor Pestre, bocsánat, fogadókban muzsikált, és olyan nagy sikerrel, hogy Berzsenyi Dánielt megihlette olyannyira például, illetve a reformkor költőit és irodalmárait, hogy ők keresték például a Paradicsom fogadóba, hogy hol van Bihari, hol lehetne őt mi nekünk megkapnunk, korabeli szavakkal idézve. Biharinak a csillaga nagyon hamar felemelkedett. A felesége révén is, aki Banyák lány volt, és tudjuk, hogy édesapja egy üvegcimbalmot kapott az anekdoták szerint Mária Teréziától, de bejárása volt a palotába, és az 1820-as évek elején volt egy nagy császár által rendezett katonai felvonulás, ahol a magyar nevezetességeket mutatták be. Ezek között szerepelt a Ménes, a Gulyás, a Dudáló magyar juhász, és Bihari, a cigány hegedűs. Tehát mondhatjuk, hogy 200 évvel ezelőtt már a nemzetükre, a magyar nemzetükre volt Bihari, Lavotta Csermák voltak a kortársai, ő egy nagyon szép arcú ember volt, a hölgyek rajongtak érte, tehát már előadó művészetnek már azok a dolgai kerültek előtérbe, amelyek ma is jellemzők, a sztár allűrök. Ezért a császárnő be is hivatta Biharit egy magánbeszélgetésre, hogy ne nézze mélyen a nemes asszonyok szemébe, mert az illetlen. A császárnő elmondta neki, hogy bizonyos illemszabályokat be kell tartania. Tehát voltak ott azért konfliktusos helyzetek a császári udvarban, de a legnagyobb problémája számára a fia elvesztése volt, aki fiatalon tulajdonképpen alkoholizmus miatt hunyt el. És az unokája viszont, Ferenc, a Sárközi Ferencnek lett segédprímásért, illetve brácsása, tehát ő azért egy bizonyos karriert befutott, Sárközi Ferenc ugye Kossuth hadnagya volt. A női ágról, lányáról, Magdolnának született Miska nevezetű, Farkas Miska nevezetű fia, és ő lett a híres győri prímás király, Farkas Miska, a Lakatos dinasztia második őse.
2: Bihari János után ki az a korszakalkotó muzsikus az ön szemében, az ön kutatásai alapján, aki ugyanekkora jelentőséggel bírt, mint ugye a Verbunkos Triász feje Bihari János?
1: Az unokája Győri Farkas Miska, aki első magyar cigány hegedűsként New Yorkot hódította meg. És óriási visszhangja volt.
2: Mennyit érünk ekkor? Mi az évszám?
1: Az 1860-as, 80-as évek körülbelül, tehát jóval a szabadságharc után. Neki akkor volt a nagy fénykor a Balatonfüreden. Rengeteg művet írt, csárdásokat, verbunkosokat, táncokat, indulókat, hölgyeknek címezve, tehát a hölgyek körében egy nagyon jó képű, szintén egy nagyon-nagyon...
0: Akkor ezt örökölte a papától, nagypapától.
1: Közkedvelt személyiség volt, a szalonokban fővendégként szerepelt, és így például ide induló. Tehát valami meg van címezve a hölgy számára, és a Balatonfüredi gyógyfürdőre sokan összegyűltek, és akkor ő ott egy sztár volt, és később kapott meghívásokat Európa szerte, de Amerikában is. És Amerikában annyira kiemelt szerepe volt, hogy a januárban megjelent a The Strádba egy cikkem a Lakatos dinasztiáról Londonban, és ott tudtak erről a hatalmas sikerről.
0: Ez ilyen.
1: És idézték szó szerint, ennyit tettek még a cikkemhez, mert én ezt szó szerint nem idéztem, ugyanis Magyarországon ennek nincs olyan hírérték, és nem volt.
2: De ott
1: mert
2: Londonban
1: már elfeledett. És még mindig Amerikában és Londonban a Farkas Miskának az óriási hírnevés szereplése a cigányhegedűnek a felcsillanása, a magyar cigányhegedűnek óriási hallgatottsága, illetve érdeklődés van iránta.
0: Hát ez mennyire fantasztikus, hogy 150-200 év után is még mindig büszkék lehetünk olyan sikerekre, amit tulajdonképpen egyedülálló.
2: Igen, világon. Beszélnek róla külföldön.
0: Bizony.
1: A legfontosabb dolog, ami az 1880-as években történt, az a nóta csinálásnak a művészete.
2: Innen folytatjuk, de zenéljünk Erika egyet, ki legyen.
1: Én Rózsavölgyi Márkra gondolnék, ő a csádás atya volt, és rengeteg prímást fedezett fel, és akit tanított is, és támogatott.
0: Én itt a találati listán már lesekedek, és látok is egy nagyon jó felvételt, az Ünneplő Magyar című szerzeményt, Ifjabb Magyari Imre és zenekara előadásában.
2: Hallgassuk meg!

0: Az elmúlt percekben Rózsa Völgyi Márk szerzeményét hallottuk, egy verbunkost, ifja Magyar Imre és a zenekara játszott. A verbunkos műfajt azt hiszem, hogy azért most szépen körbejártuk. Hogyan fejlődött tovább a magyar cigányzene, és hogyan jutunk el tulajdonképpen ebben a korszakban már majdnem, hogy a magyar nótához?
1: A kiegyezés az egy sorsforduló volt a magyar polgárosodás történetében. Már nem kellett titokban muzsikálni a vendégeknek, az uraknak, illetve polgároknak, hanem a cigányprímások kibontakoztathatták tehetségüket nótaszerzés tudományában is, és ehhez csatlakozott a polgári lakosság nagy örömmel, hiszen a cigányzenészek eljutottak a szórakoztatásnak a középponti területe felé, ők voltak az egyedüli szórakoztatók, nótaszerzők alakultak ki, akik közül Simonfi Kálmánt, Nizsnai Guzlávot említeném meg, vagy Szent Irmai Elemért, később Dóczi Józsefet, vagy Fráter Lórándot. Jöttek úri cigányok, amatőr cigányok, akik cigánybandák élére álltak.
2: Bocsánat, Erika, szerintem ezt kibonthatnánk a kedves hallgatónak, hogy mit is jelent az úri cigány kifejezés.
1: Köszönöm szépen a kérdést. Az egy olyan többségi társadalomból való, tegyük fel, magyar embert jelent, van polgári szemét, akinek volt egy zenei tudása, hegedű tudása, és félbehagyta a hivatását, letette a hivatalát, vagy a katonai uniformisát, és ő az életét a cigány zenének szentelte. A banda élére állt, ha megengedték neki, de ahhoz azért kellett tudni jól hegedülni, bizony, általában, illetve muzikálisnak kellett lenni, vagy nótákat kellett tudni szerezni, és hogyha megengedte a cigány prímás, akkor ketten dirigálták a zenekart, tehát ilyen volt például Fráter Lóránd is, és volt egy nagyon érdekes figura, az Emke cigánya, aki 1890-es évek végén egy főhadnagyi rangot tett le, Zöldi Marci nevű egyén, aki nótás kapitány a fráter után, illetve mellette, ők egymás után következtek, de Zöldi Marci kezdte meg a sort, és az MK-ben szerepelő cigány zenekar élére került, és annyira jóképű férfi volt,

0: emigrált az úriember, de továbbra is sikereket aratott, ő ott, mint cigányprímás Amerikában, tehát újra Amerikához jutunk. Ez pont a századfordulón voltak, amikor az úri cigányok és amatőr cigányok, de ehhez hozzátenném, hogy ehhez a zsidó származású prímások is hozzá tartoztak. Fehér Poldi volt a leghíresebb, aki a párizsi világkiállításon aranyérmet nyert, és Magyarországot megint egy nagyon pozitív színben tüntette fel muzsikálásával Európa előtt.
1: Hát milyen gyönyörű ezeket hallgatni, és azt kívánnám, hogy bárcsak akkor születtem volna, és megélhettem volna személyesen ezeket a gyönyörű korokat, és ez szinte mondhatni, hogy aranykor.
2: Ez aranykor. És Fehér Poldi, ha nem csal az emlékezetem, ugyanúgy szegedi születésű volt, mint Dankó Pista, és ugye ők tulajdonképpen egy korban születtek, és ez Fehér Poldi egyik nagy szerencsétlensége volt, mert hogy ugye Dankó Pista lett aztán végleg az a prímás zeneszerző, akit Szeged kapcsán mindig emlékezett. Létünk. Fehér Poldi neve az feledésbe merült, pedig, ahogy elmondta Erika, ugye Párizsban még díjat is nyert.
0: A Fehér Poldi és társai, akiktől lehetett tanulni muzikalitást, ők a hagyományos cigánybandák vezető prímásai voltak, akik nem alkottak, hanem magas szinten művelték a zenét, a muzsikálást, Dankó Pista viszont egy kiugró tehetségként. Egy hatalmas slágergyáros lett, aki egy új műfajt teremtett, és ezzel újult meg a cigányzene a századfordulóra, mert egy új szint vitt be, egy új típusú nótákat, amik már slágerek voltak, és megijön Amerika, mert Amerikában az utcán dúdolták a slágereit Dankó Pistának, ráadásul Verklibe is mentek a slágerei, és ő megújította a cigánymuzsikát ezzel az új színfolttal. Itt pedig már a magyar irodalmárok szövegíróként Gárdonyi, Fósa Lajos, Tömörkény István bekapcsolódtak a közös alkotó munkába. Nagyon sok szövegét Fósa Lajos írt és Gárdonyi Géza.
2: Innen folytatjuk, de most zenélünk újra. Fogadják sok szeretettel!

0: hogy utánuk halok, ezt látod, itt vagyok.
1: Továbbra is itt a Dankó Rádióban, Dankó Extra című műsorunkat hallják a mikrofonnál.
2: Budai Beatrix.
1: És ifjabb Sárközi Lajos. Vendégünk pedig nem más, mint Nyerges Erika írónő, akinek isszuk a szavait itt a stúdióban. Már megérkeztünk a 20. századra, Dankó Pistánál tartottunk. Ez volt az a pont, amikor, és az az időszak, amikor megváltozott minden, ami a cigány zenészek világát és a magyar nóta világát érintette. Miért?
3: Azért, mert 1910-ben történt egy nagy történelmi esemény. Megszületett Kondor Ernő tollából a Vén cigány című hallgató, amely a világon több száz nóta és dal közül aranyérmet nyert Amerikában.
1: És megint Amerika.
3: És 5000 dollárt nyert vele.
2: Abban az időben az szerintem egy nagyon nagy vagyon lehetett.
3: És rongyosra hallgatták a lemezt.
1: És le is fordították jó pár nyelvre, igen, ugye?
3: Őrületes dolognak tartom, és tényleg váduljanak meg a kritikusok azzal, hogy szubjektív vagyok, de emellett nem lehet elmenni. Ez egy olyan kultúrtörténeti attrakció, hogy egy zsidó származású ember, mondjuk azt, hogy többségi társadalomból, nem roma, egy idős romáról, egy cigány zenészről ír egy dalt, amely hallgató, amely dráma, és ez úgy megérinti az embereket, a világhallgatóságát, hogy aranyéremmel díjazzák, hogyha ez nem a cigányzenészek sikere,

0: akkor semmi. És ekkor jutott el a csúcsra, szerintem a cigányzene, a nótaszerzés, és utána kezdődött egy új korszak, egy újabb nótaszerzés, ami már nem volt annyira intenzív, és nem volt annyira sikeres, de viszont olyan prímások mutatkoztak be, Radics, Magyar Imre, Rácz Béla, akik maguk is rengeteg művet szereztek. Egyszer egy interjúban Magyar Imre azt írta, itt az idősről beszélünk, hogy több száz csárdást, verbunkost, műdalt szerzett, de ő ezt nem figyelte, ők csak játszották. Adták egymástak a zenekarok, ő ezt nem tartotta számon. Rácz Bélától viszont tudjuk, hogy a Piros Rózsák beszélgetnek című nótát. Ő írta a feleségének ajánlva, aki Fehér Rózsa nevet viselő, gyönyörű hölgy volt, és ez az egyik legismertebb nótája, és a többi utána következő cigányprímások is rengeteg művet adtak így a társadalomnak, a hallgatóságnak a legnagyobb örömükre.
1: Tulajdonképpen akkor mondhatni, hogy a Vén cigány megszületése után történt a prímásokkal egy nagy változás, és a nótaszerzőkkel a hatás miatt?
0: Nem kimondottan, de ennek is része volt, ugyanis a Bombonier kabaré igazgatója volt Kondor Ernő, elkezdődtek a szórakoztató iparnak melléktermékei, a kabarék, a bőrleszkek, a vidámabb színházak, de még a népszínház is működött nyilvánvalóan, az operett korszak kezdődött el, tehát egy ilyen könnyedebb hangvétel, és ez a nótákban is megmutatkozott, és a slágerekben megjelent Szerkovics Béla. A pesti dal megszületett, és a cigányzenészek most már ezeket is játszották a magyar nóta mellett. A magyar is egy megújult hangzást adott a játékában.
1: A 900-as évek elejétől már a prémások nagyon tanult muzsikusok is voltak, és ezért is érezhető a változás, hogy bizony itt már a Magyar Imre zenekara, itt már nagyon nagy klasszikus darabokat is úgy adtak elő, mint akár egy kamarazenekar.
0: Igen, igen, így van, hiszen a nemzeti zenede megalakulása az 1880-as évek végén. Allaga Géza a cimbalom tanszakot megteremtette. Megjelent a cimbalom, mint szóló hangszer, Pintér Pál koncertcimbalmos lett. Végigjárt a Moszkvát és a cári Oroszországot. Óriási sikerrel.
2: Na, innen folytatjuk, de most zenélünk újra. Nem jöhet más, mint Kondor Ernő melodrámája. Az Amerikában díjat nyert dal a Vén cigány, amit most hallgassunk meg Bilicsi Tivadar előadásában a Magyar Rádió szimfonikus zenekarával is, ráadásul egy kórussal itt a Magyar Zene Rádiójában.
3: Zöld erdő mélyén, kis patak szélén, párjával ott él az öreg cigány. Ősz öreg ember, nótája nem kell, nótája nem kell, senkinek sem áll.

Feje tágul, a szíve kitárul, s párjához így szól az öreg cigány. Hol van

ott él a derű. Városba érve, fáradtan térbe, fényes nagy kávéház üvegajtaján. Könnyül szemébe, s a középre lépve, megszólal halkan a kopott cigán. Nagyságos uraim, kérem, én nem tudom, ismernek még, de sokat játszottam, kérem, valaha réges rég. Még egyszer

beszél. Megszólal az egyik. Jó urai! Mi mulatunk, ugye? Nyissatok ajtót, ezt a vér ajkót. Látni szeretnél. Röpülni tud-e? Ugrik a pincér, pénz kap a viccér. Nyílik az ajtó, s már kész a hatás. Jó öreg párja már halva találja, s beszól az ajtón, urak!

0: Nyerges Erika írónő a vendégünk, továbbra is itt a Dankó Rádióban, Dankó Extra című műsorunkban. Hát tulajdonképpen kronológiai sorrendben haladunk a bihari korszaktól. Most már ez nem tudom, hanyadik megszólalás lesz, de még mindig csak, vagy már. Súroljuk az első világháborút. Ebben az időszakban mi történt a szeretett műfajunkkal?
1: Amikor kitört a világháború, a New York kávéházra föltettek egy táblát, hogy háború miatt zárva. De találkozunk háború után a New Yorkban. Mindenki önként jelentkezett. Nem is kellett behívó, nagyon sok cigányzenész önként jelentkezett. A hazát akarták szolgálni teljes szívből. Nagyon sokan ezüstvitésségi érmet kaptak. Nagyon sok tragédia is történt, de katonazenészként, de a harcban is részt vettek, tehát mind a kettő megjelent. Monci Lajos soproni prímás volt az, akinek most az utóbbi években a könyvtárosok összegyűjtötték a naplóját, és kiadták egy könyvben. Ez egy csodálatos helytörténeti munka volt a soproniak részéről. Ő a borzalmakat szó szerint leírta, és sajnos a háború után néhány évvel belerokkanva ebbe korai halált halt. Van, aki viszont túlélte, és ott szerzett nótákat a lövészárokban. És ezt megírta az Est, vagy az éppen aktuális újság szerkesztőjének, akikkel általában a cigányprímások jóba voltak, leveleztek, és megírta, hogy ezt tessék beletenni a lapokba, szerkesztő úr, kérem, mert ezt most itt komponáltam a fronton, a lövészárokban. A zene azt mondták, hogy mindig átsegítette őket valamin. Kimentek a temetőbe muzsikálásra, vagy megkeresték a sírját, sokan hazahozatták a hozzátartozójukat. Tehát romáknál jellemző volt, hogy akit csak lehetett, az hazahozták a hazaföldjébe. Versek születtek, nóták születtek, és aztán olyan szép lassan elcsitultak a dolgok. Jött a gazdasági válság, ami megint újra átírta az egész cigányzene történelmet, hiszen jött a jazz.
2: Igen.
0: Amit annyira nem bánunk, mert szeretjük azt a műfajt is, de nyilván hatással volt ez a budapesti életre, a magyar zenei kultúra formálásában is erősen gondolhatunk erre. Mit változtatott meg a magyar nóta és a kávéházi cigányzene kapcsán a jazz? Ami megint Amerika, hiszen onnan szivárgott be, csak most ők jöttek hozzánk.
1: Rádöbbentek arra, hogy a szórakoztató iparban nem egyedüli, most már a cigányzene.
2: A cigányzenek
1: a felállás és a magyar nóta. Jó, most már ehhez hozzájöttek slágerek, klasszikusok, operettek is, hanem bejött ez a jazz. Nagyon nagy ellenérzések voltak először. Van, aki már idejében az elején észrevette és elkezdte tanulni, szembenézett vele. Sokan nem. Viszont hát 36. Rászlaszinak is a kalandjai vége láthatatlanok. Ő is eljutott arra a szintre, hogy nem kapott munkát. És beállt másodhegedűsnek egy szalon zenekarba, egy olyan cigányzenekari felállásba, ahol már volt másfajta.
2: Úgynevezett kombinált zenekarok
1: így van,
2: voltak.
1: Igen. Másfajta hangszer is, és jazz szalon zenét is játszottak, és akkor a szerkesztő úrnak írt, megint egy interjú, hát ide figyeljetek gyerekeket, hát hova jutottam én a király, öt világrész fejnaturalistája, első fejnaturalistája, hát másodhegedűs lettem, de figyeljetek, az nem bajám, hogy nem az első sorba vagyok, kicsit hátrébb, de látszódok, hát ott vagyok én, és hegedülök. A vendéglátóipari múzeumban ki van függesztve ez a kép. Egy másik történet, Pertis Pali volt az első olyan cigányprímás, aki olyan szinten muzsikált a Margit-szigeti nagy szállóba, hogy az egyik teremben cigányzene volt Pertis Pál vezetésével, a másikban pedig jazz volt, külföldi zenekarra. És mind a kettőt látogatták, és mind a kettőnek sikere volt.
0: Csodálatos.
1: Ez volt az a történelmi pillanat, amikor bebizonyosodott, hogy igenis a cigányzene ezt túl fogja élni.
0: Hát akkor most ki más muzsikáljon, mint Pertis Pali és cigányzenekara itt a Dankó Rádióban. Hát utazzunk vissza egy olyan 100 évet az időben, és hallgassuk a kiváló prímást.

0: Továbbra is Nyerges Erika írónő a vendégünk. Hát Erika, már nincs túl sok hátra a mai adásból. Kimeríthetetlen a téma, még mindig csak ugye tényleg 100 évvel ezelőtt járunk időben. Kicsit gyorsítsuk fel ezt a dolgot, hogy ebben az időszakban ugye a cigányzenészek már azért sűrűbben jártak külföldre is, számos olyan turnén vettek részt, megalakult. Hát egy pár évvel, 5-10-15 évvel később már ugye a Rajkó Művész Együttes, a Magyar Állami Népi Együttes már szinte működött ebben az időben, aztán később a Magyar Rádió Népi Zenekara, ugye Lakatos Sándor, Boros Lajos Prímás vezetésével, Berki László, aki hangszerelte is a Magyar Rádió Népi Zenekarának és az Állami Népi Együttes zenekarának színpadi darabjait, melyből a mai napig megél ugye egy 100 tagú cigányzenekar, nyilván azért kicsit modernizálni kell meg új darabokat, de hogy mégis az érdekelne, hogy ebből a vészterhes időből, amikor még ráadásul még a jazz is letámadott minket, nem csak a világháború, hogyan sikerült végül is egy másodvirágzást elérni a műfajnak, mert az elsőt mondhatjuk ugye Dankó Pistával és Kondor Ernővel, de aztán ugye az 50-es, 60-as, 70-es és még a 80-as években is ott azért szépen volt ennek olyan nívója és olyan érdeklődés övezte magát ezt a műfajt, hogy aztán eljutottunk oda, ahol ma tartunk.
1: Először is a második világháború előtt a magyar filmipar remekei, a Jávor Pálféle filmekre, ha gondolunk, régi magyar filmek, ott mindig ott volt a cigányzene. Jávor Pál énekelt megállíthatatlanul, Kalmár Pál énekelt megállíthatatlanul, tehát voltak olyan egyéniségek, akik a magyar nótát, az előadó művészetet cigányzenekari kísérettel tovább vitték. A háborút pedig felhasználták egy kicsit hazafias, picit nacionalista hangvétellel, hogy a mi cigányaink, a mi cigányzenénk, ezzel buzdítsuk a katonáinkat, ez minden háborúban benne volt, születtek jó művek, nyilvánvaló, hogy a cigányzenészek a fronton, és Járóka Sándort említeném, aki 20 évesen került vissza háborúból, orosz fogságból, deszkából csináltak hegedűt és szöges drótból, a túlélésért, a barakkokban. Tehát a cigányzenészként harcolt a fronton, mert behívták munkaszolgálatra. Ha nem vitték el táborba, és szerencséje volt, akkor munkaszolgálatba vagy fogságba esvén általában úgy érvényesült, hogy muzsikált a katonáknak, meg a fogvatartóiknak.
2: Nagypapámnak a nagybátyja, Bártfai Gyula, aki egy csodálatos tercprímás volt, együtt volt fogságba Járóka Sándorral, és hát ez családi történeteket tudjuk. Gyula bácsi sokat mesélte még apukámnak is, hogy az orosz katonákat is, és a magyar katonákat, akik az életükben nem játszottak semmilyen hangszeren, ez a két csodálatos muzsikus megtanította őket muzsikálni. Tehát egy éven belül egy nagyon komoly zenekart alapítottak a fronton, és nagyon jól tudtak velük muzsikálni. Tehát csodás. Hihetetlen.
1: Akik így túlélték, a muzsika erejét is felhasználták a túlélésre. Egy társadalmi átalakulás jött, a szocializmus, amit akármilyen hátrányos is volt bizonyos szempontból, de a cigányzenét behívta egy más formában, népi zenekarok formájába, de alkalmazta a cigányzenészeket, és a fontos állomások, a Magyar Állami Népi Együttes, Boros Lajos, a Magyar Rádió Népi Zenekar, a Lakatos Sándor vezetésével, a Rajkó Csámpai Ivó és Farkas Gyula is sorolhatnánk.
0: És a Honvéd Művész és
2: Járóka Sándor, igen.
1: Így van.
0: Aztán Szalai Antal.
1: Jöttek sorba, tehát ezek az emberek kihasználták az állam a tudásukat, de meg is becsülték valamilyen formában, hiszen ők lettek a mai fiataloknak a régi nagy tanítómestere is, példaképei, és aztán eljutunk a vonópárbaig, 84-ig, amikor megint kitermelődött egy új generáció, 80 kerültek a döntőbe, és egy elhunyt közülük sajnos, de azok az emberek, azt mondta a zsűri, hogy aki itt a döntőben ott áll, ezek a világon bárhol megállják a helyüket, és a magyar hazát tudják képviselni, a zeneművészet terén csodálatos emberek, Puka Károlytól Salasovics Dezsőn át.
2: És Robi Lakatos, így van.
0: Most még gyorsan zenélünk kicsit, aztán a végére még visszajövünk egy elköszönésre. Hát ha már vonópárbajt említettük, akkor én a mondó vagyok, hogy Puka Károlyt hallgassuk, a magyar Paganinit, mert hogy őt így is emlegetik. Puka Károly muzsikál cigányzenekarával.

0: Kedves hallgatóink, itt a Dankó Rádióban, a Dankó Extrában továbbra is Nyerges Erika hírónő a vendégünk, és hamarosan jön a déli harangszó, és el kell köszönjünk egymástól, de mindenkitől meg szoktam kérdezni, illetve meg szoktam kérni, hogy ha most lenne itt egy kis A4-es papír, amit belerakhatnánk egy palackba, vagy lezárhatnánk egy titkos dobozba, és mint egy időkapszulát elrejtünk, elásunk, befalazunk, beledobjuk az óceánba, bárhogy képzeljük el, mi lenne az az üzenet, amit itt hagyna a világnak, és szeretné, hogyha ezt 50-100 év múlva olvasnák, az ön szavait, az ön jó kívánságait, vagy akár csak egy szimpla gondolatot.
1: Hogy a magyar cigányzene nélkül nem lehet élni, a magyaroknak semmiképpen, és ezt a hírnevet, amit kivívtak maguknak, meg kell köszönni, felbecsülhetetlen érték, meg kell becsülni, ezt folytatni, ezt nem szabad abba hagyni, és ez nem szűnhet meg.
0: Legyen köszönjük. Ez így. Reméljük, hogy ha ezt a műsort mondjuk 50-100 év múlva nem olvassák, hanem majd hallgatni fogják, akkor majd örömmel tekintenek vissza ránk. Erika, még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt, jó egészséget kívánunk önnek munkájához, úgy, mint a hétköznapokban, sok boldogságot, és én bízom benne, hogy találkozunk még.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönjük szépen.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai Dankó Extra című műsorunkba. Munkatársaink Dészabó Ágota és Wolf Attila nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől Budai Beatrix,
2: Sárközi Lajos.
0: Viszont hallásra.

0: műsorajánló.
1: Ahol a múlt megelevenedik, és előkerülnek a kulisszák mögötti titkok.
2: Közös élményeink a színház és a film világából. Igaz történetek, amelyeket eddig még nem hallottunk.
1: Beszélgető társaink a legnagyobb legendák.
3: Hogy volt? Ma 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: a Dankó Rádióban.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Szeptember végéig utalják a dízel támogatás első részletét. Új országos zöldhatóság jön létre. Marad a kellemes őszi idő. És most a részletek. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Külön igénylésre nincs szükség, a pénz az adóhivatalnál nyilvántartott bankszámlán jelenik meg, ennek hiányában pedig postázzák. Új országos zöldhatóság kezdi meg működését januártól. A szervezet egyebek mellett környezet- és természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, klímavédelmi és vízvédelmi feladatokat lát el. A kormány emellett átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét. A járási feladatokat megyei szintre szervezik, a NÉBIH pedig további hatásköröket kap. Országszerte mintegy 500 programmal várják az érdeklődőket a hétvégén a Kulturális Örökség napján. A kétnapos rendezvénysorozaton templomokat, kastélyokat, múzeumokat, tájházakat és más különleges helyszíneket lehet megismerni, köztük több ritkán látogatható műemléket is. Megnyitja a kapuit a Magyar Államkincstár épülete, az Acsai Prónai kastély, a kőszegi Festetics palota, a székesfehérvári Budenzház, a debreceni egykori pénzügyi palota, a pécsi Idris Baba türbéje, valamint a nagycenki Széchenyi kastély is. Új stúdiószínházi játékteret alakítottak ki a Békés Csabai Jókai Színházban, ahol 3 bemutatóval kezdik az új évadot. Immár teljes egészében Herceg T. Tamás igazgató és Tege Antal főrendező koncepciója alapján állt össze a szezon. Az új tér első produkciója Móricz Zsigmond Raboroszlán című művének átirata lesz. A nagy színpadon mutatják be a Valahol Európában című műzikelt, a Kamaraszínházban pedig Egressy Zoltán Portugál című tragikomédiáját. Karbantartás miatt módosult a menetrend a pécsi fővonalon. Mától október 2-áig Szentlőrinc és Pécs között a vonatok többsége helyett pótlóbuszok közlekednek. A járatok a vonatok menetrendjéhez képest 20-30 perccel korábban indulnak. A munkálatok részeként az érintett szakaszon átépítik a vágányokat, sínt cserélnek, megtisztítják a vízzel vezető árkokat, korszerűsítenek egy átjárót, valamint szerkezeti javításokat is végeznek. Országszerte süt a nap, eső ma nem várható, és a szél is mérsékelt marad. Délután 24 és 29, este 16 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap is folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel, aztán hétfőn ismét egy gyenge hideg front érkezik, néhány fokos lehűlést hozva.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: A női beszédben nem a szavak a fontosak, hanem az egésznek a muzsikája. Mondta mindezt Csató Kálmán író, kinek gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket. 2026. szeptember 19-én szombaton is jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velem egészen 2 óráig. Nógrádi Tóth István felvételével indul a mai műsor, majd Tolnai Andrást halljuk. Az Após köszöntő után, amíg azt mondják, nincs Szegeden boszorkány című csárdást halljuk. Tartsanak velünk!

Régen, amikor még nagy nyájak jártak a határban, a juhászlegények napjaikat sokszor a szabad ég alatt, a mezőkön töltötték, őrizték a juhokat, hajnalban indultak, estére pedig gyakran előkerült a furulya, és persze a nóta is. A nótákban, népdalokban a juhászlegények sétáltak, pipáltak, furujáltak, és bizony a szerelem sem került el őket. Ezekben a dalokban kissé csibészes, szabad, de romantikus fiatalember alakját is megtestesítik. Most jöjjön a juhászlegény, szegény juhászlegény című dal itt a Dankó Rádióban, majd a Maros vize folyik csendesen, a Szegedi Csikós és a Sárga Rigó Kerek a Cipó című dal csendül fel. Jenei Gábor után Benedek Fi Katalin, Eperjesi Erika és Szőlősi Emese énekel.

Amíg lesz egy piros rózsa, amíg szól a magyar nóta, felejteni parancsszóra nem lehet. Sándor Jenő és Szene Sándor közös szerzeményét halljuk a folytatásban, Kollár Katalin énekel Johann Jánossal és a zenekarával. Majd a Rózsafa bólogat a kert közepén című Cserkuti Sándor német Gyula szerzeményt idősebb Derzsi György adja elő. A Rózsa Rózsa Bazsa Rózsa című csárdással Farkas Tozika érkezik képzeletbeli színpadunkra, míg Újvári Marika egy bővebb csárdás csokorral ajándékoz meg minket, melyben többek között felcsendül a Leszakadt a pincelakat című dal is. Hallgassuk meg együtt!

A folytatásban már Szentendrei Klára, Pataki István, Várnai Adrián és Miklósi József énekel. Az Én csendes kicsiny falum, Rózsabokor a domboldalon, Nyári csendben száll a nótaszó és Paprika só címmel követik egymást a népszerű magyar nóták.

0: sa storičost monto, el je no popoz do templom po. Ideš o jam, kedy veš o jame, ter marčom i gozle stolan, mar nekem sa storičost monto, el je no popoz do templom po. Ideš o jame, kedy veš o jame, ter marčom i gozle stolan.
1: Aktuális tematikus hétvégénk főszereplője nem más, mint Simándi József operaénekes. Most hallgassuk őt, amint küzdelmes gyermekkoráról, ifjúságáról mesél.
2: Borzasztó szegények voltunk. Azt el kell mondanom, hogy minden áldott reggel az utat úgy vettem, hogy a kis rókus kápolna mellett vitt el az utam, és minden áldott reggel oda bementem, és alátos élekkel könyörögtem. Erőír, hogy az erőm kitartson, hogy a 8 órát becsületesen tudjam ledolgozni, hogy a tanulmány eredményeimben, mert ott a gyárban, benne az üzemben volt a tanonciskola. Ehhez erő kellett, nem csak dolgozni kellett, tanulni is kellett is. És nem voltak tankönyvek. Diktálás után, ahogy a mérnökök beszéltek, azt nekik úgy kellett írni. Ki, ahogy a Dutta leírta, oda az a piszkozatot csinálni, rajzokat csinálni, műszaki rajzokat, tökéletes pontosan. Bizony volt, úgyhogy éjjel 12:30, fél egy felé feküdtem le, igen. És hajnali 4-kor föl, és kezdeni újból. Ehhez erő kellett. Gyönyörű így visszaemlékezni rá. Ez egy próbatétel volt. A varázsfullába hogyan van? A végén? A víz, a tűz, víz próba? Milyen nagy hittel és áhítattal énekeltem azt a tűz, víz próbát, ott a varázs. Mindig erre gondoltam.
1: Az elmúlt percekben Simándi Józsefet hallottuk. Aktuális tematikus hétvégénk főszereplője a folytatásban magyar nótákat énekel a Postás Szimfonikus Zenekar kíséretével, vezényel Behár György. Hallgassuk meg a Cserebogár, Sárga Cserebogár, és az Azért a legényért nem adnék egy almát című magyar nótát. Simándi József énekel itt a Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban.

Bugyiszló neve bizonyára sokaknak ismerősen cseng. A Tolnavár megyei település a Duna közelében, a Gemenci erdő északi részén egy régi dunai holták partján fekszik. Érdekes a története is. A Duna szabályozása előtt még az Alföldhöz tartozott, később a folyó új medre miatt került a Dunántúlra. És a Bugyiszló, akkor természetesen a paprika sem maradhat ki. A település egyik legismertebb kincse a bugyiszlói paprika, az a vastag húsú, kellemesen csípős fajta, amely frissen is finom, de savanyítva is igazi magyaros különlegesség. Bugyiszló azonban nem csak a paprikájáról híres, gazdag népzenei és néptánc hagyományai is vannak, a régi bugyiszlói dallamokat pedig a népzenekutatók is számon tartják. És bizony, a soron következő dal összeállításban a Bugyiszlói kertek alatt című dal is felcsendül, Lugosi Katit halljuk majd, és Bokor János a Rózsa Rózsa Sárga Rózsa című csárdással zárja a sort. Előtt azonban még Zentai Anna előadásában felcsendül a Most még hideg van című andalgó, és már is Laki Pétert halljuk, valamint a Van egy ház a Tisza parton című hallgatót. Fogadják sok szeretettel!

kedves fiát tartani. Lennyelünk négy gödi szolóból a szomszéd faluba lakni. Ha magának akarja a kedves fiát,

Hamarosan újra a legfrissebb hírekkel jelentkezünk itt a Magyar Zene Rádiójában, ahol Lakatos Miklós és zenekara játszik. Tartunk egy kis szünetet, várom önöket vissza 13 óra után 4 perccel.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Falusi Marian énekes előadó művésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy milyen volt anno egy tehetségkutató televíziós műsorban lehetőséget kapni és bizonyítani, de azt is megtudhatjuk majd, hogy a Paddő másik tagja, Lang Györgyi, milyen ember volt a színpadon kívül, s hogy miért nem lehet feledni Györgyi személyét ennyi idő után sem. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Ősszel minden megváltozik.
3: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
2: De van, ami marad.
4: Most már minden világos.
2: A baba teljesen egészséges.
4: Ez egy igazi csoda.
2: Pillanatok, amelyek összekötnek.
5: Éljük tovább az életünket.
4: Ez minden vágyam, Maria.
2: Ahol együtt nevetünk, együtt izgulunk.
6: Éljen az új borkirálynő.
2: És együtt várjuk az izgalmas történeteket.
7: Nagyon köszönöm.
2: Sorozataink ősszel is folytatódnak minden hétköznap a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Szeptember végéig utalják a dízel támogatás első részletét. Felvételi zárlatot rendeltek el a szegedi koraszülött osztályon. Marad a kellemes őszi idő. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják, külön igénylésre nincs szükség, mert a pénz az adóhivatalnál nyilvántartott bankszámlán jelenik meg. Ennek hiányában postázzák azt. Magyar Péter szerint Mészáros Lőrincék rosszul mérik fel a helyzetet, amikor jogászokkal fenyegetőznek azt követően, hogy a kormány bejelentette, megszünteti az autópálya koncesszióról született több mint 23 ezer milliárd forintot érintő szerződést. A miniszterelnök azt írta, ha érvényben maradt volna a szerződés, akkor a magyar embereket a következő 35 év minden percében több mint 1 millió forinttal károsították volna meg. Az MKIF azt közölte, hivatalos, írásos értesítést vár a kormányzati bejelentésről, ezt követően alakítják ki álláspontjukat. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron Ferihegyen. 6 millió 200 ezer utast regisztráltak, ez csak nem 14%-kal több, mint tavaly, tájékoztatott a Budapest Airport. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé indultak. Fokozatosan növelik az amerikai katonák jelenlétét Grönlandon. Ebben az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetése állapodott meg abból a célból, hogy erősítsék az Észak-Atlanti térség és az északi sarkvidék biztonságát. A dán és a grönlandi kormány hangsúlyozta, hogy a megállapodás elismeri Dánia területi egységét és a grönlandiak önrendelkezési jogát. Az egyezményt várhatóan a jövő héten New Yorkban írják alá. Ismét összeomlott Kuba elektromos hálózata. A szigetország lakói tegnap este már 6-szorra maradtak áram nélkül azóta, hogy Donald Trump, amerikai elnök, januárban energiablokádot vezetett be, hogy kikényszerítse a kubai politikai rendszer megváltoztatását. A korlátozások miatt Kuba nem tud üzemanyagot importálni erőművei működtetéséhez. Hajnalra a havannai otthonok 5%-ánál sikerült helyreállítani az áramszolgáltatást. Elfogták a péntek hajnali Erzsébetvárosi gyilkosság egyik feltételezett elkövetőjét, társát továbbra is keresik. Tegnap hajnalban a 7. kerületi Akácfa utcában két feltételezett tette súlyosan bántalmazott egy 36 éves férfit, aki a helyszínen meghalt. Ma országszerte napos idő várható, eső nélkül, mérsékelt széllel, a hőmérséklet délután 24 és 29, este 16 és 22 fok között alakul.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
7: Itt vagyunk, kedves hallgatóink, folytatódik Jó ebédhez szól a nóta című műsorunk. A Halljátok cigányok és a Jó estét kívánok című csárdást halljuk már is Boros Jolán után Lukács Anita énekel.

Nincsen rózsa tövis nélkül, szerelem szenvedés nélkül. Pándi Piroska adja elő a folytatásban Solti Károly és Agyagfalvi Hegyi István közös szerzeményét, Jónás Géza zenekarát Mátyás Tibor prímás vezeti, majd Bangó Margit az A kalauz azt kiáltja Debrecen című dalt nyújtja át a Dankó család tagjainak, míg Győri Szabó József egy tulipános ládáról énekel. Szóka Júlia zárja a sort, a Csicsak rózsám hallott című csárdással. Hallgassuk meg együtt!

0: csak lassan tovább balagok.
1: Dankó Rádió. Vasváron FM 103,6. A Magyar Zene Rádiója.

Ha van dallam, amelynek néhány üteme után szinte magunk előtt látjuk a kéklő Dunát, a keringőző párokat, akkor az bizony Johann Strauss híres kék Duna keringője. Strauss 1866-ban komponálta ezt a már a világszerte ismert művet, amely eredetileg kórusműként született, és később vált azzá a nagyzenekari keringővé, amelyet ma is olyan jól ismerünk. A bécsi keringő király muzsikája magyar cigányzenészek a Rajkó zenekar előadásában csendül fel. Hallgassuk a Kék Duna keringőt!

továbbra is jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkat hallják itt a Magyar Zene Rádiójában, ahol a mikrofonnál Budai Beatrix, és a folytatásban már a Vásárhelyi Híres Promenádon című csárdás szól, Lakatos Miklós zenekarával Dócs Péter énekel. Tarcsai Vilmos szerzeménye Csíkszeredai Dankó Klub előadásunkon csendült fel 2016. július 1-én.

Kutasi Katalin, Hollai Bertalan, Kulcsár István és Gáspár Ani nótázik a következő percekben. A fenn az égen csillagsereg, a haragszik a Váci kapitány, a jegenyefán fészket rak a csóka, és a három kislányul a padon című dalt halljuk. Fogadják sok szeretettel!

Egy kis könnyedség, egy kis jókedv, és már is táncra perdülhetünk, hiszen a polka éppen arról híres, hogy nehéz mellette egy helyben maradni. A következő darab címe pedig még a napsütést és a vidám madárfüttyöt is eszünkbe juttatja, így a szürke őszi hétköznapokon. Poljakin Kanári polkája következik, egy lendületes játékos darab, amelyet most Lakatos György és zenekara tolmácsolásában hallunk itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádióban a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Jó ebédhez szól a nóta még egészen 2 óráig, melyben már is Rigó Jancsi és Gombos Maja énekel. Az Alacsony a cipőm sarka és a Nem azért, csak azért című csárdást halljuk. Hankó József, majd Lakatos Miklós zenekara kísér. Tartsanak velünk!
1: Alacsony a cipőm sarka, de jó járás, esik rajta.

Búson szól a kecskeméti öreg templom nagy harangja, énekli már is Pataki István itt a Magyar Zene Rádiójában. Aztán hallhatunk egy kedves szerzeményt a Borimádatról, ekkor már Petrik Balázs énekel. Denk Viktória a Csendül a Nóta című csárdással érkezik ezúttal képzeletbeli színpadunkra, és a Szirmot bontott már a rózsa című felvétellel zárjuk a sort, Máté Otilia énekel ekkor. Tartsanak velünk! További jó nótázást!

Kedves hallgatóink, ennyi fért szombati jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejében, melynek utolsó perceiben Berki Péter és zenekara játszik. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Találkozzunk a hét utolsó napján is vasárnap, 11 órától a Dankó Extrában, majd ugyanígy a Déli Harangszó után Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban. Várom Önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. A szombat délután hátra levő részében a menetrend persze a szokásos lesz. 2-től 5-ig Gál Zoltán teljesíti az Önök kéréseit, kívánságait, jön a Szívküldi Szívnek szívesen, majd 5 órától Tudod-e még az én nótám? Önökkel, a Dankó Rádió hallgatóival és persze Popovics Lászlóval. Én búcsúzom már, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. További szép hétvégét kívánok a holnapi viszonthallásra.

0: műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Hétről hétre különleges vendégek.
2: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont áldozatlan.
3: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Kibertámadás érte az orosz online szavazási rendszert. Megnyílt a világ legismertebb sörfesztiválja. Holnap is kellemes napos idő lesz. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Súlyos kibertámadás érte éjszaka Moszkva online szavazási rendszerét. Ennek ellenére reggel időben megnyíltak a szavazóhelyiségek a háromnapos parlamenti és regionális választások második napján. A Központi Választási Bizottság vezetője azt mondta, hogy minden támadást sikeresen visszavertek. Az elektronikus szavazás 33 régió lakosai számára érhető el. Moszkvában 4 millióan regisztráltak előre, és közülük több mint 3 millióan le is szavaztak így délelőtt 9 óráig. Tegnap Vlagyimir Putyin orosz elnök is online adta le szavazatát. Rakétákkal és csaknem 200 drónnal támadták az oroszok éjszaka a dél-ukrajnai Odesszát. A város két kerületében és a környező településeken csaknem 180 ezeren maradtak áram nélkül. Reggelre több mint 60 ezer háztartásban sikerült visszaállítani a szolgáltatást, de fennakadások lehetnek még a létfontosságú infrastruktúrában és a villamos közlekedésben is. Az ukrán légvédelem a támadó eszközök többségét lelőtte. Rövid időre készenléti állapotba helyezték délelőtt a lengyel földi telepítésű légvédelmi rendszereket és a radaros felderítést, de végül nem történt légtérsértés, közölte a lengyel hadsereg. Korábban a nyugat-ukrajnai orosz légi támadások idején a vadászgépek is felszálltak, de erről most nem érkezett információ. Itthon hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 ezer forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja az üzemben tartónak. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Külön igénylésre nincs szükség, a pénz az adóhivatalnál nyilvántartott bankszámlán jelenik meg, ennek hiányában postázzák. Az aszálykárok mérséklésére a gazdák területalapú támogatásának 20-40%-os emelését javasolja a KDNP. Latorcai Csaba a párt alelnöke szerint a fiatal gazdák esetében ennél is nagyobb 50%-os emelésre lenne szükség, mert sok helyen érdemi bevétel nélkül maradnak a termelők. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium korábban jelezte, kérik az Európai Bizottság mezőgazdasági tartalékának megnyitását, valamint tervezik a területalapú támogatások összegének megemelését is. Megnyílt a világ legismertebb sörfesztiválja, a müncheni Oktoberfest. A következő 2 hétben több mint 6 millió látogatót várnak a bajor nagyvárosba. Az első hordót a hagyományoknak megfelelően a polgármester csapolta meg, aki az első korsó sörrel a tartományi miniszterelnököt kínálta meg. Idén átlagosan 15 euróba kerül egy liter sör. Az Oktoberfesten szigorú biztonsági intézkedések lesznek, több száz rendőr járőrözik, és a látogatók csomagjait átnézik. Idehaza országszerte süt a nap, eső nem várható, a szél mérsékelt marad. Délután 24-29, késő este 16-22 fok várható. Holnap is folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel, majd hétfőn egy gyenge hidegfront érkezik, néhány fokos lehűléssel. A pontos idő 14 óra 4 perc.
0: Szívküldi szív meg szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
5: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket szombat délután a kívánság műsorban, és bízom benne, hogy van kedvük és idejük is velünk tölteni a következő 3 órát. Kitűnő kérései között válogatott ma is a szerkesztő Nemesneki. A hangmérnök Gorzsás Gábor. Telefonszámunk, csak azért, hogy további üzeneteiket is eljuttassák hozzánk, 061-759-60-71. Ma a Wilhelminákat köszöntjük névnapjukon, és azokat, akik szeptember 19-én születtek. Hajdúböszörményben Lázárné Nagy Eszternek és Kisné Nagy Máriának születésnapjuk alkalmából kíván minden jót. Isten áldásával Kati és a népes család. Sárosi Katalin énekel, jó lenne 120 évig élni.

Monaron Sárik Editnek, Sarudon Farkas Balázsnénak és Mária Nosztrán Szikriszt Péternének névnapjuk alkalmából sok boldogságot, minden jót kíván a baráti kör nevében is Fehérvári János és családja. Kapi Gábort Johann János zenekara kíséri, Diák kislánya.

Szombatiné Marika lentiből kérte a következő nótát, Csala Judit énekel, kísér Sárközi Béla zenekara, Illa Berek, Nádak Erek.

Réti Jánosné édesanyjának küldi a következő nótát Bökönybe, Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László énekel Kísér Bangó János zenekara, Piros Alma Csüng az Ágon.

0: és most hallgassunk bele az üzenetrögzítőbe.
1: 160 Battáról Horváth Mihály vagyok. Szeretnék egy szép nótát kérni 81. születésnapomra Dékán Saroltától és a Kós Járostól, hogyha kell, 1000 évig is várok rád. Köszönöm szépen, viszontalásra!
0: Isten éltesse, csodálatos dalt választott. Szeretettel küldjük önnek. Dékán Sarolta és Kós János énekel, 1000 évig várok rád.

Édesapjának, Barát Tibornak, Kisvárdára küldi a következő nótát. Sok szeretettel, Szilvia. Végibolyát Jónás Géza zenekara kíséri, halkan pengesd ezt a csárdást.

Fájó szívvel szeretettel gondolok édesapámra, Jobbágy Menyhértre, aki 4 éve nyugszik az alsó némedi temetőben. Ma lenne 86 éves. Szeretettel emlékezik rá felesége, fiai és a család minden tagja. Hajnal Nikolettet ifjabb Díki Lakatos Sándor zenekara kíséri. Nótás kedvű volt az apám.

0: Kedves hallgatóink, 110 évvel ezelőtt, 1916. szeptember 18-án született Simándi József kossuthdíjas operaénekes, főiskolai tanár, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Ráemlékezünk interjú részletekkel is, most egy 1991-es portrébeszélgetésből hallunk részletet.
1: Igen, hát biztatgattak, hát mindenki biztatott, de hát hiába biztatgattak, hát akkor mindenkinek meg kell szerezni a pénzt. Hát honnan szereztem volna? Hát volt heti 22 pengő, 40 fillér heti fizetésem, ami akkor tulajdonképpen nem volt rossz, mert hát ha valaki a magam korosztályából tudja, hogy milyen árak voltak, akkor abban meg lehetett élni tulajdonképpen. Tehát nem volt olyan sok, hogy az ember öltözködjék is belőle, meg tandíjat is fizesse, meg amikor segédé lettem, ugye, ahogy mondták, akkor felszabadultam a nyilas évek alól, akkor egyetlen egy ruhám volt, még téli kabátom se volt, és egy pár cipőm volt. Tehát ahhoz, hogy én emberek közé el tudjak menni, az a minden fillért a fogamhoz kellett verni, és úgy összespórolni a dolgokat, hogy én valahogy kinézzek. Hát nem lehetett úgy elmenni emberek közé, vagy toporongyól. Hát az ilyen szempontból hiú voltam. Hát nem lehetett. Hát akkor is, amikor már az énekesi pályán voltam, nekem mindig volt a legnagyobb nyomorban is egy öltözött ruhám, két gyönyörű fehér ingem, egy csodálatosan szép fekete cipőm, úgy amikor elmentem énekelni, akkor olyan voltam, mintha mit tudom én, milyen anyagi háttér volna mögöttem, mert nem engedtem meg magamnak azt, hogy engem sajnáljanak.
0: Simándi József énekel, kísér a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara. Szucsong dala hangzik el, Vágyom egy nő után.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 2-től 5-ig. Kerekesné Ili apósának szeretne vidám délután szerezni a következő dallal Bonyhádon, Jákó Vera énekel Kísér Suki András zenekara, Jó italok a darka.

0: Évföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Bicskén lakott Nagy Istvánra emlékezem, aki már a bicskei teretőben alussza örök álmát. Fájó szívvel gondolok rá, Magdi néni. Kalmár Pártól kérném, az, akinek bánata van, minden reggel könnyes szemmel ébred. Nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönöm a hívását, szeretettel játsszuk a dalt. Kalmár Pált Magyar Imre zenekara kíséri.

az, akinek bánata van minden reggel könnyes szemmel ébred. Hát én is azért sírok annyit, bár feledni sose tudlok téged. Elcsendül a hangod benne, azt hiszem, hogy

Kultakálnak a hópelyhek, körülöttem megdermed az élet. S én még most is azt hiszem, hogy az új tavasz visszahoz majd téged.

Bertalan Istvánnak Szentendrére sógornője küldi a következő dalt sok szeretettel Ürömről, Straub Dezsőt Lakatos Miklós zenekara kíséri, a Vén Budai Hársfák.

0: Dudás Némancék a Békés Csabáról kért egy dalt, kedvenc előadójától, Buta Árpád Attillától, Balázs Tamás zenekara kíséri, Minek a szőke innékem?
1: Minek

Perché csak a ringrony jutott, meg a sok gond, keserűség világ életedben. Édesanyám, drága szentem, azt álmodtam, hogy láttalak tündöklő nagy fényben.

Bakoncsernyén Nohta Borbálát és Trenka Imrét 55. házassági évfordulójuk alkalmából sok szeretettel köszöntik, és kívánnak jó egészséget, minden jót fiaik, családjukkal, öccse Lali és családja, Zárai Márta és Vámosi János énekel, ketten az úton.

Salgó Tarjánban Kati néni szeretné meghallgatni a következő szép nótát. Zámbó Imrét, Lendvai Csócsi József zenekara kíséri, valahol egy őszi kertben.

Bellamy Gábornénak a barátnője Incike küldi kedvenc operett részletüket Nagykovácsiba, Oswald Marikát a Budapesti Operett Színház musical együttese kíséri, Éjszaka, éjszaka.

Remek dalok várnak önökre a következő órában is. Vörös bort ittam az este, imádság a magyar nóta, és a Ne sír kislány Hofi Gézától. A hírekig Olaj János játszik.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Falusi Marian énekes előadó művésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy milyen volt anno egy tehetségkutató televíziós műsorban lehetőséget kapni és bizonyítani, de azt is megtudhatjuk majd, hogy a Paddő másik tagja, Lang Györgyi, milyen ember volt a színpadon kívül, s hogy miért nem lehet feledni Györgyi személyét ennyi idő után sem. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Ahol a múlt megelevenedik, és előkerülnek a kulisszák mögötti titkok.
3: Közös élményeink a színház és a film világából. Igaz történetek, amelyeket eddig még nem hallottunk.
2: Beszélgető társaink a legnagyobb legendák.
4: Hogy volt? Ma 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Kincses kalendárium. A hétköznapok útmutatója, az ünnepek iránytűje. Megrendelhető a postán és a hírlapkézbesítőknél. Kincses kalendárium.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Újabb részleteket közölt a kormány az iskola kezdési utalványokról. Először tartanak magyar napot a római Szent István házban. Még egy napig tart a nyáriasan meleg idő. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Naményi Krisztina. A postán vehetik át az iskola kezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel, egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra, fejlesztő játékokra. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskola kezdési támogatást. Az a több mint 6500 jogosult, aki adminisztrációs hiba miatt nem kapta meg az első részletet, utólag hozzájut a támogatáshoz. Magyar Péter szerint Mészáros Lőrincék rosszul mérik fel a helyzetet, amikor jogászokkal fenyegetőznek az autópálya koncesszió ügyében. A kormány tegnap jelentette be, hogy megszünteti az előző kormány által 2022-ben több mint 23 ezer milliárd forintért kötött 35 évre szóló szerződést a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-vel. A Mészáros Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó cég közölte, hivatalos értesítés vár a kormányzati bejelentésről, azután alakítja ki álláspontját. Az aszálykárok mérséklésére a gazdák területalapú támogatásának 20-40%-os emelését javasolja a KDNP. Latorcai Csaba, a párt alelnöke szerint a fiatal gazdák esetében ennél is nagyobb 50%-os emelésre lenne szükség, mert sok helyen érdemi bevétel nélkül maradnak a termelők. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium korábban jelezte, kérik az Európai Bizottság mezőgazdasági tartalékának megnyitását, valamint tervezik a területalapú támogatások összegének megemelését is. Kaptárbontás, sajt és gyertyakészítés, valamint kerékpártúra is várja az érdeklődőket a hétvégén a nyitott porta napokon. Ezúttal a Bazaltvidék, Kőszeghegyalja és térsége, a Vasihegyhát Rába mente, a Zalavölgyi, valamint a Sümegtől a Bakonyaljáig terjedő porták lesznek látogathatók. Gazdaságok, pincészetek, manufaktúrák és kézműves műhelyek nyitják meg kapuikat. Bővíti kapcsolatait Marosvásárhely és Debrecen. Az eddigi jórészt kulturális együttműködés a jövőben kiterjed az oktatás, a turizmus, a gazdaság, a sport és a közigazgatás területére is. Az erről szóló megállapodást a két város polgármestere írta alá a Marosvásárhelyi Kultúrpalota tükörtermében. Debrecen az erdélyi város 6. magyarországi partnertelepülése. Először tartanak magyar napot a római Szent István házban. Az egésznapos rendezvénnyel az Olaszországban élő magyarok közösségi kapcsolatait szeretnék erősíteni, valamint felhívni a figyelmet a nyelv, a kultúra és a hagyományőrzés fontosságára. A gyerekprogramok mellett lesznek kézműves foglalkozások, vetítés, nyelvóra, a napot pedig táncház és közös vacsora zárja. Még egy napig tart a nyáriasan meleg idő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Éjszaka általában 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hidegfront érkezik, néhány fokos lehűléssel. A pontos idő 15 óra 4 perc.
0: Szívküldi szív meg szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
7: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort. Zelenka Árpádné, Győr új baráton szeretné meghallgatni kedvenc előadójától a nótát. Bányai Márton, ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri. Jaj, de nagyon régen volt.

Vádudvarra Farkasti Vadarnak lánya küld egy jó nótát, Karcagi Nagy Zoltánt Sárközi Béla zenekara kíséri, Vörös bort ittam az este.

0: This évnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: German vagyok, az oszkói hező. Azt szeretném kérni, hogy Gárlamadal Massa lepül Lente Lajostól. Nagyon szépen köszönöm.
2: Én köszönöm a hívását. Lente Lajost ifjabb Kállai Kisernő zenekara kíséri. Gerle Madár messze repül.

Máté Szalkáról Mátyusné Éva édesapjának és édesanyjának kérte a borsodi csárdást. Farkas Zsolt énekel a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara kíséretével.

szeretődet kerestem, mint hiába. A sűrű hó belepett, a szívembe remegett, háztam, fáztam, mint hiába, nem találtam. Nem lett meg a szeretőm, de nem bánom, valahol majd Zeppelinben megtalálom. Ej, vigye őt el, atánya, addig járok utána, még az enyém nem lesz ez a kis lányka. Mert nem lett meg a szeretőm, de nem bánom, valahol majd Zeppelinben megtalálom. Ej, vigye őt el, atánya, addig járok utána, még az enyém nem lesz ez a kis lányka.

0: ez az én kis lányka.
1: Kis unokájának, Kárpáti Nórikának második születésnapja alkalmából nagyon boldog gyermekkort és minden jót kíván Francsics mama Nagykanizsáról. Halász Judit énekel, boldog születésnapot!

0: Dankó Rádió. Keszthelyen FM 104,3. A magyar zene rádiója.
1: Ritter Katalin szeretné a következő nótát meghallgatni. Huszár Józsefet, Jónás Mátyás zenekara kíséri. Imádság a magyar nóta.

Nagykőrösön Bársonyné Marikának kíván nagyon sok boldogságot, jó egészséget, Magdi és Dénes. Nótacsokrot hallunk Sánta Zsoltól, kísér Bangó János zenekara, az a szép, az a szép. Az a szép.

Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén a 110 éve született Simándi József életműve előtt tisztelgünk. Most a Friderikából énekel, kísér a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara. Egyszer volt egy rózsaszál.

Farkasnéteréke szeretné meghallgatni a következő nótát, és küldi valamennyi Dankó hallgatónak. Gyulai Erzsébet énekel, kísér Berki László zenekara, Kicsi fehér meszelt szoba.

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 2-től 5-ig. Karácsony János névférjének kérte a következő dalt, Fonyódról, Utri Anna és Kubányi György az előadók kísér Hegedűs Gyurka zenekara, Kalapomra páros tuba rózsát tettem.

rózsát vettem, mulatós asszonynak a valangja lettem. A fülébe csendű a cigány valója, üdesebb az ajka, édesebb a csókja, a szívünkben.

0: szépen.
1: Telefonszámunk 061-759-60-71. Várjuk további kéréseiket üzenetrögzítőnkre. Halászné Irénke 60-ból kérte egyik kedvenc nótáját, Solti Károlyt Olá Kálmán zenekara kíséri, Szép a rózsám, nincs hibája.

0: Kütüt yok ki kolumda sararım ben diş etmem.
1: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenet rögzítőnkről.
2: 96 éves vagyok, Éva Lújza, és a régen hallottam már Hofi Gézától azt a dalt, nem tudom már a címét, de az, hogy felejtsd el a nevemet, és az egész Citadella ki nevet, ezt szeretném magamnak. Köszönöm.
3: Örülök, hogy telefonált, és nagyon kellemes délutánt kívánok önnek is. Hofi Géza énekel a Stúdió 11 kíséretével. Ne sírj, kislány!

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó Tisza partján.

0: öreg zöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álom, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Nyolászné Erzséke Kisvárdáról kérte a következő nótát férjének és saját magának. Egy archív felvételről halljuk Bodán Margitot, 10 pár csókot egy végből.

Anyukájára Pete Sándor néra születésnapja alkalmából emlékezik lánya Rita. Ahogy írta, soha nem felejti kedvességét, mosolyát, humorát, nevetését. Mindig szeretettel gondol rá, harangozó terének el. Szeretném bejárni a földet.

Bardon Ferencné Balatonfüreden várja a következő lótát, melyet Száz Kati énekel, kísér Berki Péter zenekara, Kicsiny piros mézes szívet küldte mintenéked.

Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják ma is 5 óráig. Jászladányba Péterfi Tibornak Menye küldi a következő nótát. Nádasdy Lászlót ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri. Peng a kasza.

0: életben.
1: Hadd ajánljak figyelmükbe néhány dalcímet a következő órából. Ott állsz az út végén, országúton hosszú a jegenyesor, és a Nézle rám. A hírekig Hankó József zenekara játszik.

0: Műsorajánló.
1: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványokról. Kibertámadás érte az orosz online szavazási rendszert. Még egy napig tart a nyáriasan meleg idő. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Naményi Krisztina. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel, egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra, fejlesztő játékokra. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 ezer forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja az üzemben tartónak, külön igénylésre nincs szükség. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Elkezdődhet a Launch Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az NRÜ júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. Most arra sikerült tisztázni a jogviták egy részét, így jelentős forrás szabadult fel a Launch Event alvállalkozóinak kifizetéséhez. Súlyos kibertámadás érte éjszaka a Moszkva online szavazási rendszerét. Ennek ellenére reggel időben megnyíltak a szavazóhelyiségek a háromnapos parlamenti és regionális választások második napján. A Központi Választási Bizottság vezetője azt mondta, hogy minden támadást sikeresen visszavertek. Az elektronikus szavazás 33 régió lakosai számára érhető el. Moszkvában 4 millióan regisztráltak előre, és közülük több mint 3 millióan le is szavaztak így délelőtt 9 óráig. Tegnap Vlagyimir Putyin elnök is online adta le szavazatát. Fokozatosan növelik az amerikai katonai jelenlétet Grönlandon. Ebben az Egyesült Államok, Dánia és Grönland állapodott meg, abból a célból, hogy erősítsék az Észak-Atlanti térség és az északi sarkvidék biztonságát. Donald Trump amerikai elnök szerint az egyezmény megakadályozza, hogy az Egyesült Államokkal szemben álló hatalmak érzékeny ágazatokba fektessenek be a Dániához tartozó szigeten. A dán és a grönlandi kormány hangsúlyozta, hogy a megállapodás elismeri Dánia területi egységét és a grönlandiak önrendelkezési jogát. Az egyezményt várhatóan a jövő héten New Yorkban írják alá. Megnyílt a világ legismertebb sörfesztiválja, a müncheni Oktoberfest. A következő 2 hétben több mint 6 millió látogatót várnak a bajor nagyvárosba. Idén átlagosan 15 euróba kerül egy liter sör. Az elmúlt 40 évben 5-szörösére drágult a sör az Oktoberfesten, miközben a németországi árak ennél jóval kisebb mértékben nőttek. Holnap is sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Éjszaka általában 9 és 15, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn egy gyenge hidegfront érkezik, néhány fokos leüléssel. Kedves hallgatóink, a pontos idő 16 óra 4 perc.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is. Már is folytatjuk a kívánságok teljesítését. Cakóné Erzsi Várajján az idősek otthonában szeretné meghallgatni a dalt, és édesanyjára is szeretettel emlékezik. Béres Ferencet Lakatos Sándor zenekara kíséri. Nádfedeles kis házikóm.

apósának, Pap Tibornak szeretettel küldi a következő nótát. Jászberénybe, Erzsike, Újvári Marikát, Berki Péter zenekara kíséri, egy nótacsokorban hangzik el a dal, Áll a malom, áll a vitorlája.

0: όσο πόνο λέγει, έχω τζαλοκόσα νιάβο.
1: Σύφκο τη σύφνα ξύβεσεν. Είμαι έτσι ουί από κυβανσάκ ουζένετρο ξύτων κρούλ.
2: Taricsák Józsefné vagyok, Budáról. Szeretném Tankó Rádiótól magamnak kérni, hogy álltam a hídon. Köszönöm szépen.
3: Ez egy igazán nagyon szép dal. Örülök, hogy hívott minket. Karádi Katalin énekel, Álltam a hídon.

mások boldogságát irigyelte még. Miközben álltam a hídon, valami fellázott bennem,

Székely Zoltánné szeretné meghallgatni a következő nótát Sárét udvariban. Pataki Istvánt Mészáros Tivadar zenekara kíséri, Nem zörög a haraszt.

0: fújja.
1: Cépány Máriának szeretettel küldi a dalt és kíván minden jót Nagy István. Csuti Csaba énekel kísér, ifjabb Berki Béla zenekara. Piros rózsák, fehér rózsák, sugjátok meg nékem.

Marton Tivadar Esztergomban szeretné meghallgatni legkedvesebb nótáját. Gáti Pált Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri, Hamis a rózsám.

0: Édesapjának, Almási Bélának nagyon sok szeretettel küldi kedves nótáját Szilvia. Tolnai Andrást Csóka Gyula zenekara kíséri. Fagyú gyertyát égetek én.
1: Fagyú gyertyát égetek én, barna kislány szedetek én. Erre gyere csak, majd meg

Kedves hallgatóink, ebben az órában is megemlékezünk a 110 éve született Simándi Józsefről. Most a legény búcsúból énekel duettet László Margittal, kísér a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara Stella és Hans kettőse.

Éles Zoltánnak és feleségének Miskolc tapolcára szeretettel küldi a következő nótát sógornőjük, Benedekfi Katalint, Patai Zoltán zenekara kíséri, országúton hosszú a jegenyes orra.

Miklós Ostoroson szeretné meghallgatni a következő nótát. Koltai Zoltánt Mészáros Tivadar zenekara kíséri. Lehullott a rózsalevél.

0: Pozsonyiné Csilla leányfaluról, Bilicsi Tivadartól kért egy vidám dalt, egy csokrot hallunk, Kőkút, Kerekeskút és Lehajlott a repceszára.
1: Ennek a szép barna lánynak dombon van a háza, sudár jegenyefa van az udvarában. Sudár jegenyefa rám hajlik az ága, ennek a szép barna lánynak én leszek a párja. Sudár jegenyefa rám hajlik az ága, ennek a szép barna lánynak én leszek a pár.

tenni, mert fiatal az édesanyja, azt is kell szeretni. Csalva szemeimet rá sem merem vetni, mert fiatal az édesanyja, hát azt is kell szeretni. Lehajlott a repce szára jövőtre, gyere babám, ide az ölembe, de adok neked olyan csókot, bizisten, amilyet még nem láttál te sohasem. De ha nem ülsz az

0: lányal szoknyádon. De én akkor is legény leszek a gáton, de meg csak egy fél lánya szoknyádon.
1: Megszökött a feleségem, nem is nagyon bánom.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a tábort és az egész Dankó családot. Saját számomra kérném Zámbó Dzsimitől a nézve rám, ó Istenem. Előre is köszönöm.
2: Köszönöm, hogy hívott minket. Nagyon kellemes délutánt kívánunk önnek is. Zámbó Dzsimi énekel. Nézle rám!

Baranyi Zsoltné kérte férjének és önmagának a következő dalt Marcaliból, Szánta Ildikót Mészáros Tivadar zenekara kíséri, Szélkakas jár fenn a házan.

Takács Lászlóné Csepelen férjére 75. házassági évfordulójuk alkalmából emlékezik, az Apostol együttes játszik, Egyetlen szív.

Tató Sándorné édesapjára szeretne emlékezni Kabán a következő nótával. Nyéri Szabó Sándort Jeremiás Béla zenekara kíséri. Paraszt volt az édesapám.

csak egy bűne volt, szerette az ég muzsikozót. Kártya mellé hóbor kellett, meg húri barát. Ez vitte el a termésnek mindig a nyomát. A csikókat is felírtom, a végrehajtom. A kocsmában mégis zengett a muzsika szó. Így hát nekem nem maradt már se kocsi, se ló.

Csamáné Marika Turkevéről, kedvenc előadóitól kért egy dalt, Simon Boglárka és Jenei Gábor énekel, Hey Deládé, Deládé.

0: 깨끗한 선악과 사방 너무 사모하다만 기어나가 봐봐요 세상의 유저씨 따뜻하나
1: Kedves hallgatóink, eddig tartott kívánságműsorunk szombat délután. Ajánlom figyelmükbe a következő órában Popovics László műsorát. Ma Katival beszélget, akinek csodás fiatalsága volt, nagy szerelme katonának vonult be, és ekkor kapcsolatuk megszakadt, de mind a mai napig jó viszonyban vannak. Majd erről is mesél a következő órában, és elárulja kedvenc nótáit. A kívánságműsort ma is Nemesnéki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gáz Zoltán vagyok, további nagyon kellemes hétvégét kívánok önöknek, és remélem, holnap délután is találkozunk. 2-től 5-ig itt a kívánságműsorban. Most a Stúdió 11 játszik. Viszont hallásra!

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Falusi Marian énekes előadó művésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy milyen volt anno egy tehetségkutató televíziós műsorban lehetőséget kapni és bizonyítani, de azt is megtudhatjuk majd, hogy a Padlő másik tagja, Lang Györgyi, milyen ember volt a színpadon kívül, s hogy miért nem lehet feledni Györgyi személyét ennyi idő után sem. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Ősszel minden megváltozik.
3: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
2: De van, ami marad.
4: Most már minden világos.
2: A baba teljesen egészséges.
4: Ez egy igazi csoda.
2: Pillanatok, amelyek összekötnek.
5: Éljük tovább az életünket.
4: Ez minden vágyam, Maria.
2: Ahol együtt nevetünk, együtt izgulunk.
6: Éljen az új borkirálynő.
2: És együtt várjuk az izgalmas történeteket.
7: Nagyon köszönöm.
2: Sorozataink ősszel is folytatódnak minden hétköznap a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: Szívem, már előfizethető a kincses kalendárium. Emlékszel, tavaly a mamának is vittünk egyet.
9: Ön is fizessen elő a kincses kalendáriumra a postán vagy a hírlapkézbesítőknél.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
10: Kibertámadás érte az orosz online szavazási rendszert. Alvázra ragasztott kézigránáttal autózott egy magyar férfi. Még egy napig tart a nyáriasan meleg idő. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Súlyos kibertámadás érte éjszaka Moszkva online szavazási rendszerét. Ennek ellenére reggel időben megnyíltak a szavazóhelyiségek a háromnapos parlamenti és regionális választások második napján. Az elektronikus szavazás 33 régió lakosai számára érhető el. Moszkvában 4 millióan regisztráltak előre, és közülük több mint 3 millióan le is szavaztak így délelőtt 9 óráig. Rakétákkal és csaknem 200 drónnal támadták az oroszok éjszaka a dél-ukrajnai Odesszát. A város két kerületében és a környező településeken csaknem 180 ezeren maradtak áram nélkül. Reggelre több mint 60 ezer háztartásban sikerült visszaállítani a szolgáltatást. Az ukrán légvédelem a támadó eszközök többségét lelőtte. Ismét összeomlott Kuba elektromos hálózata. A szigetország lakói tegnap este már hatodszor maradtak áram nélkül azóta, hogy Donald Trump amerikai elnök januárban energiablokádot vezetett be, hogy kikényszerítse a kubai politikai rendszer megváltoztatását. A korlátozások miatt Kuba nem tud üzemanyagot importálni erőművei működtetéséhez. Az alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autó aljára erősített csomagra, amelyből két M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették, és büntető feljelentést tettek ellene. Holnap is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak, a Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszóbusz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket. Az Európai Mobilitási Hét alkalmából kedden korlátlanul 999 forintos napi jeggyel lehet utazni az egész országban a helyközi közösségi közlekedésben. Karbantartás miatt módosult a menetrend a pécsi fővonalon. Mától október 2-ig Szentlőrinc és Pécs között a vonatok többsége helyett pótlóbuszok közlekednek. A járatok a vonatok menetrendjéhez képest 20-30 perccel korábban indulnak. A munkálatok részeként az érintett szakaszon átépítik a vágányokat, sínt cserélnek, megtisztítják a vízelvezető árkokat, korszerűsítenek egy átjárót, valamint szerkezeti javításokat is végeznek. A jövő héten forgalomkorlátozásra, lassabb haladásra kell számítani Pécs és Orfű között, mert kivágják a közlekedésre veszélyes fákat. Hétfőtől péntekig a Pécs és Remeterét közötti szakaszon dolgoznak a szakemberek, a munkálatok idejére a közúttal párhuzamos kerékpárutat teljesen lezárják. A gyalogosoktól, túrázóktól azt kérik, hogy biztonsági okokból kerüljék el az érintett területeket. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, északon, északkeleten megélénkül a szél. Éjszaka általában 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hidegfront érkezik, néhány fokos lehűléssel. A pontos idő 17 óra 4 perc.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: járat pirít farkát megette. Védetette, oda tette, mindenhova letette. Utoljára pirít farkát megette.
1: Jó napot kívánok a Dankó Rádió hallgatóinak! A következő közel egy órában egy kedves hallgatónk történeteit és kedvenc dalait hallhatják. Ez a Tudod-e még az én nótám című műsor. Jelentkezni a 061-759-6071-es üzenetrögzítőn, valamint a dankoradio@mtva.hu e-mail címen lehet. A jelentkezéshez adja meg üzenetrögzítőnkön, vagy e-mailben a nevét és a telefonszámát, és mondja el, hogy a Tudod-e még az én nótám című műsorban szeretne szerepelni.
2: Mikor leszeret, akkor megmondta, hogy mások feleséggel venni. Én vártam rá 27 hónapot, úgyhogy ez kicsit kellemetlen volt, de az egésznek az a kellemes része, hogy az ő testvére, az én barátnőm még a mai napig is.
1: Egy 73 esztendős hölgyhöz látogatunk, Velencére. Úgy hívják, hogy Kati. Az ő kedvencei jönnek mindjárt itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az én nótám című műsorban.

kell a galambomhoz mestére. Sötét felhők mondjasulnak az égre, hogy mi kell a galambomhoz mestére.

0: Klikkó Rádió. Gyulán FM 96. A Magyar Zene Rádiója.
1: Jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm, Kati, Popovics László vagyok a Dankó Rádióból. Jó napot!
1: Jó napot kívánok!
2: Valahova futott?
1: Hát nem, csak nehezen mozgok, az az igazság.
2: Ja, értem. Megerőltető a mozgás.
1: Hát igen, igen, mert volt egy gerincműzetem is. Ez nagyon valósült el.
2: Értem. És hogy érzi magát amúgy a bőrében, mindezeken kívül?
1: Hát a bőrömben, jól érzem magam végül is. Csak a derekam az nagyon fáj, műtétort, pedig az 10 éve, hogy volt, de mondom, nem jól sikerült. És én nekem azóta nagyon fáj a derekam. Előtte azért fájt meg, hogy meg kellett műteni, utána azért fájt, mert megműtöttek. Úgyhogy...
2: Értem. Egyik se volt jó.
1: Nem.
2: Állapot. És meddig küzdött ezzel a gerinc problémával, gerinc fájdalommal a műtét előtt?
1: Az az igazság, hogy én hát körülbelül olyan 50-55 éves lehettem, mikor megtudtam, hogy én nekem még van derekam is. Én nekem soha nem fájt semmim se.
2: Értem.
1: Utána elkezdett fájni a derekam, de akkor már nagyon. És akkor eljártam Cegléden orvoshoz, és ott állapítottak meg, hogy 2 csigolyám szét van csúszva.
2: Igen.
1: És így műtöttek meg Kecskeméten. Értem. Utána, ez volt 2015-ben, 2019-ben meghalt a férjem, hirtelen, és Jászkarajánön eladtuk a házat, amivel laktam, és visszaköltöttem Velencére a családi házunkba.
2: Értem. Hát lehet, hogy erről is szó lesz majd még, erről a költözésről, ugyanis meghallgatjuk akkor a kedvenceit itt a Dankó Rádióban. Szóval Kati kedvencei jönnek. Ha tudod, de még az Én Nótám című műsorban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Kati van velünk a vonalban, messze van a kicsi falum. Bokor Jánostól fogjuk meghallgatni ezt a felvételt, ugye? Szerintem is.
1: Igen.
0: Melyik faluról van szó? Ez a szülőfalu egyébként?
1: Igen, Jászkara Jenőről van szó. Én ott nőttem fel, ott jártam iskolába, ott mentem férjhez, és utána férjhez menni, és utána Velencére költöztem. Mert a férjem velencei volt.
0: És milyen érzelmi szálak kötik Jászkara Jenőhöz? Milyen
1: hát
0: emlékei
1: engem
0: vannak?
1: Engem nagyon-nagyon erős érzelmi szálak kötnek oda, mert én nekem a boldog életem ott zajlott le. És 2010-ben, mikor édesanyám bekerült a kórházba, Szeglédre, én utána ott maradtam. De ő már életében rám íratta házát. Mert én viseltem neki gondját, mert én leléptem 100%-ról a 2002-be, és két laki életet éltem Velence és Jászkara Jenő között. Úgyhogy nekem nagyon sok időm eltelt ott, és én ott nagyon-nagyon szerettem. Könnyebb volt a közlekedés, minden üzletet megközelíteni, úgyhogy nagyon-nagyon jó ellátott falu volt.
0: Igen. És akkor ezek szerint most nem Jászkara Jenőnél?
1: Nem, sajnos nem, mert ugye mink 80...
0: Akkor félreértettem a dolgot, én azt gondoltam, hogy visszaköltözött, valami ilyesmit említett.
1: Visszaköltöztem Jászkara Jenőre, Velencéről.
0: Igen. De és most nem ott él.
1: Most Velencén élek, mert visszaköltöztem Velencére.
0: Igen, na ez a momentum maradt ki akkor a történetből.
1: Mikor a férjem meghalt 2019-ben, és én akkor eladtam azt az ingatlant, amit édesanyámtól örököltem.
0: Akkor hallgassuk meg a dalt, jó? Azt a dalt, ami a boldog éveire emlékezteti Jászkara Jenőre. Messze van a kicsi falum. Ez jön tehát Bokor János előadásában, itt a Dankó Rádióban, Kati kérésére.

meg várok a kaput bezárom. Elmehetsz már, le is út, fel is út, nem

igaz is, ki nem kacsint másra. Húz a cigán a fülembe a nótán, mert elhagyott a rózsám, de azért nem dúsulok, bánom.

0: Márta jön, és a Homokóra című felvétel. Mire emlékezteti a dal? Hova repülünk vissza az időben?
1: A csodálatos fiatalságomra, meg a csalódásokra. Mert a fiatalságban az is beletartozik.
0: Miért volt olyan csodálatos ez a fiatalság egyébként?
1: Hát volt egy nagy szerelmem, és 69-ben bevonult katonának a határőrséghöz, és 72-ben leszerelt, és végig leveleztünk, és mikor leszerelt, akkor megmondta, hogy mások feleséggel venni. Én vártam rá 27 hónapot, úgyhogy ez kicsit kellemetlen volt, de az egésznek az a kellemes része, hogy az ő testvére, az én barátnőm még a mai napig is.
0: Értem.
1: Úgyhogy ez nagyon, nagyon csodálatos, szép volt, úgyhogy semmi harag nem volt közöttünk, mert sőt, már utána is találkoztunk, mikor ő megnősült, mikor én férhez lentem, utána is találkoztunk, úgyhogy semmi harag nem volt se ővele, se a szüleivel kapcsolatban, úgyhogy nagyon tisztelték egymást az ő családját, mert sokan voltak testvérek, az ő családját is tiszteltem, becsültem, meg a barátság az mindig megmaradt közöttünk.
0: Igen.
1: Úgyhogy ez én nekem nagyon-nagyon szép volt, és az a Homokóra, ez valami csodálatos szép.
0: Erre emlékezteti.
1: Igen, igen.
0: Igen, tényleg, és hatalmas sláger volt. Jöjjön akkor, hát itt a Dangó Rádióban.
1: Imádtam az Árait, a Vámosi János nagyon-nagyon szerettem.
0: Akkor hallgassuk is meg. Jön tehát a Homokóra, itt a Dangó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban Kati kérésére.
2: Ülök a szobámban, búsan egyedül, és a fájó múltra gondolok.

0: Ez itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Katival beszélgetünk, jön Harangozó Teri és a Mindennap. Nagyon szerettem régen ezt a dalt, most is egyébként valamiért lendületes, van neki egy ilyen optimista, pozitív kisugárzása, hangulata.
1: Igen, nagyon sok mondani, van, az biztos.
0: No, hát ön számára mit jelent ez a dal? Mit üzen önnek, Kati?
1: Hát mondjuk én nekem nagyon sokat jelent, most már főleg a magányos életemben. Sajnos ezt így nagyon nehéz elviselni. 45 évet éltünk együtt. A férjemnek holnap lesz a 75. születésnapja.
0: És 2019-ben ment el, jól emlékszem, ezt említettem.
1: Igen, 69-et betöltötte, szeptember 4-én, október 28-án meghalt. És a szeptember 14-én van a házassági évfordulónk, 24-én meg a fiamnak a születésnapja. Úgyhogy a szeptembernek minden 4-én van egy ünnep.
0: Igen. Mi az a megfogalmazható hiány, amit érez? Mi hiányzik a legjobban a férjéből?
1: Hát a magatás, az, hogy örökké egyedül vagyok a családom. A fiam Pesten van, az egyik lányom Fehérváron, a másik Velencén lakik, de bizony Fehérváron dolgozik. Úgyhogy én örökké egyedül vagyok, és én mindig emberek között dolgoztam, mert a munkámból adódóan én mindig emberek között voltam.
0: Hány évig éltek egyébként együtt a férjével?
1: 45 évig.
0: Az nem kevés.
1: Mind a ketten a vasútól ment egy nyugdíjba, mert ott töltöttük az egész életünket. Én Kelenföldön, a térjem a Déli pályaudvaron, úgyhogy mint mindig emberek között voltunk, és én ezt nagyon-nagyon nehezen tudtam elviselni. És én nekem annyira hiányzik a társaság, az embereknek közösség, hogy nagyon.
0: Igen, és a férje társasága is. Egyébként említette, hát hogy 2019-ben ment el.
1: Igen.
0: Esetleg a világjárvány okozta.
1: Nem, utána jött a Covid.
0: Értem, tehát előtte beteg volt? Megkérdezhetem?
1: Hát nem volt annyira beteg, legalábbis nem olyan beteg volt, mint amit a zárójelentésére ráírtak, mert soha nem kezelték magas vérnyomással, meg az orvosi papírjain, nem derült ki a magas vérnyomás, hogy miért állapították ezt, meg én nem tudom. Mert 2019-ben, október 15-én vitték be Ceglédre a kórházba, ment értestésre. És úgy volt, hogy megműtik ütőérrel, hogy azt mennyit műtettek, hogy műtették, én nem tudom, altatni nem lehetett, mert volt neki egy csípőprotézis átüteltése, a MÁK kórházba 2005-be, és onnan nagyon nehezen tudták visszahozni. Nagyon nehezen ébredt föl, és így Cegléden nem altatták.
0: Elaltatták. És ez a dal,
1: én nem tudom.
0: Ez a dal a Mindennap, ez közös kedvenc volt?
1: Igen, igen.
0: Akkor hallgassuk hát, most meg, jó az emlékére.
1: Köszönöm.
0: Jó, jöjjön tehát Kati kérésére. Harangozó Teritől, itt a Dankó Rádióban. A Mindennap.

0: Itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották Kati kedvenceivel. Egyébként azon nem gondolkodott, hogy esetleg valakivel megismerkedjen az elmúlt esztendőkben?
1: Hogy őszinte legyek, nem. Megmondom miért. Mert én annyira nem szeretek Velencén, hogy a tiszta szívemből gyűlölöm az egész települést. Hogy én nekem innen ember nem kell még egy.
0: Ez egy eléggé határozott vélemény volt. Ez azt gondolom, hogy csak is kizárólag önön múlik. Én nem gondolom, hogy Velencével van a probléma, meg az ott élő emberekkel.
1: Hát nem tudom, nem tudom.
0: De inkább ön akar eltávolodni az emberektől. Lehet, hogy inkább arra vágyik, hogy egy kicsit magában nézhessen, vagy...
1: Egy olyan társ, hogy napközben beszélgetni, vagy elmenni ide-oda, mert mondjuk nagyon nehezen tudok közlekedni csak bottal, sajnos, és... Arra társat nem lehet találni, de értem. Az, hogy én nekem éjjel-nappal ide, mert én nem tudok sajnos főzni. Nem az, hogy nem tudok, tudnák, csak
0: értem,
1: nem
0: hát
1: bírok.
0: Mozgásában korlátozott.
1: Csak nem bírok, igen. Nem bírok a gázűzhely mellett állni, mert kaptam egy strókot, és nem úgy működik az összes agyam, mint ahogy kellene.
0: Értem.
1: Hogy én azt szeretném.
0: Kati, hát én azt kívánom, hogy mindettől függetlenül, amit elmondott, találja meg a társát. Hát, ha mégiscsak sikerül. Vigyázzon magára, és jó egészséget kívánok.
1: Ha nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
0: Viszont hallásra. További kellemes hétvégét kívánok mindannyiuknak. Mindjárt jön Balogh Marianna és a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián című műsor következik itt a Dankó Rádióban. Találkozzunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra. Popovics Lászlót hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 177. adása.

Zongorával kezdődött, majd népdallal folytatódott. Mára pedig egy nagy, széles zenei világ bontakozott ki belőle. Annus Réka, népi énekes előadó művész, pedagógus és kutató, akinek munkájában a hagyományos magyar népzene épp úgy jelen van, mint a klasszikus és a kortárs zene. Ezen a hétvégén a 2025-ben megjelent Pillérek című lemezéről válogatunk.

Annus Réka Gödöllőről indult, gyermekkorában zongorázni és éneket tanult. Majd elmondása szerint a moldvai dallamok terelték a hagyományos népzene irányába. Az érdeklődése később hivatássá vált. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen népi énekes, előadó művészi, majd tanári diplomát szerzett. Azóta több népzenei formációban dolgozott, többek között Vizeli Bálint zenekarával, és számos olyan produkcióban is részt vett, ahol a népzene más műfajokkal találkozott.

A hagyományt úgy kell megismerni, hogy annak belső szabályait, dallamformálását, díszítését és előadásmódját is érteni kell. A lemez különlegessége, hogy a hagyományos magyar népzene formavilágán keresztül azt is megmutatja, hogyan variálódhat ugyanaz a dallam különböző népzenei dialektus területeken. A díszítés, a ritmus, a tempó és a hangszerelés így nem csupán előadói részlet, hanem különböző zenei stílusok fontos ismertetőjele.

Részleteket hallhattak Annus Réka Pillérek című lemezéről. A Variációk Népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották!

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló. Szívküldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Hétről hétre különleges vendégek.
3: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
4: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Elkezdődhet a launch event alvállalkozóinak kifizetése. Még egy napig tart a nyáriasan meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Kármán András pénzügyminiszter pedig azon dolgozik, hogy a költségvetés egyensúlyának helyreállítása mellett az önkormányzatoknak is tudjon legalább részlegesen segíteni. A postán vehetik át az iskola kezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel, egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra, fejlesztő játékokra. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskola kezdési támogatást. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 ezer forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja az üzemben tartónak, külön igénylésre nincs szükség. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Elkezdődhet a Launch Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség megállapodott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az NRÜ júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. Most arra sikerült tisztázni a jogviták egy részét, így jelentős forrás szabadult fel a Launch Event alvállalkozóinak kifizetéséhez. Holnap is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc áram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak, a Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszóbusz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket. Az Európai Mobilitási Hét alkalmából kedden korlátlanul 999 forintos napi jeggyel lehet utazni az egész országban a helyközi közösségi közlekedésben. Új stúdiószínházi játékteret alakítottak ki a Békéscsabai Jókai Színházban, ahol 3 bemutatóval kezdik az évadot. Az új tér első produkciója Móricz Zsigmond Raboroszlán című művének átirata lesz. A nagy színpadon mutatják be a Valahol Európában című musicalt, a Kamaraszínházban pedig Egressy Zoltán Portugál című tragikomédiáját. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Éjszaka általában 9 és 15, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn egy gyenge hideg front érkezik, néhány fokos lehűléssel. A híradást Berente Marian szerkesztette. A pontos idő 18 óra 4 perc.
1: Túl az operencián. A Dankó Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operetslágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes szombatestét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként Fényes Szabolcs slágereiből hallottunk egy egyveleget, Csonka Zsuzsa, Vásári Mónika és Bardóczi Attila előadásában. Csatlakozzanak hozzánk ma is, hiszen olyan csodálatos művészeket hallhatnak, mint Lehocki Éva, Sándor Péter, vagy épp Ninduk Huanglong. De most itt a Dankó Rádióban elsőként Házi Erzsébet hangján csendül fel egy részlet Robert Plunkett a Cornwilli Harangok című operettjéből. Majd ezután Aldoboy Nagy György és Szenes Iván Charlie Nénye című zenés végjátékából következik az Orchideák, Almási Éva és Sinkovics Imre előadásában. Jó szórakozást kívánunk!

0: az óperencián.
1: Nincs pénzem semmi el tudna venni, nagy lelkű gondolkodás.
2: Elveszett évek nyomába érek, nem érdekel semmi más.
1: Nincs pénzem semmi nől fog venni, hízelgő a gondolat.
2: Nekem sincs semmi, de néhány penni virágra mindig akad.
0: Amikor elutaztam Indiába, előtte való este maga egy kosár orchideát kapott valakitől. Emlékszik?
1: Emlékszem. Ön küldte? Nem volt benne levél?
0: Lett volna, de szégyeltem és összetéptem.
1: És? Mi volt abban a levélben?
0: Ki fog nevetni, egy vers. Én írtam. Arról szólt, hogy

0: mondjátok el, hogy szeretem. Orhideák, lila orhideák, vigyétek hozzá a szívem. Mivel, hogy szív nélkül nincs élet mégsem, hozzátok el az ő szívét cserébe. Orhideák, színes orhideák, mondjátok el, hogy szeretem.
1: Emlékszem, nyár volt, utolsó bál volt, és aztán nem láttam őt.
0: Magához láncolt.
1: Utolsó tánc volt, elment és nem is köszönt.
0: Most újra itt van, a karjaimban,

0: Az ön virága, az én világ.
1: Ezt mondta akkor is ön.
0: Ma sincs ez másképp, talán csak játszom.
1: Én mégis megköszönöm.
0: Elsüllyed dallam, merül fel halkan, indul a kedves felé.
1: Az én világom, az ön virága, újjon.

túl az Óperencián, a Dankó Rádióban. Szörnyi Levente és Bródi János István a Király című rockoperáját 1983. augusztus 18-án a Városligeti Királydombon mutatták be. Az első kőszínházi bemutató 1986-ban volt a Nemzeti Színházban, Kerényi Imre rendezésében. Majd 2000-ben ugyanott Iglódi István rendezte újra a darabot, megújult szereplőgárdával. 2003-ban mutatták be először Erdélyben, Csíksomjon, 350 ezer néző előtt. A két főszerepben ismét Varga Miklóst és Viki Dágyulát láthatta a közönség. A 40 éves jubileum alkalmából 2023. augusztus 19-én a Papp László Budapest sportarénában dupla előadásban mutatták be a rockoperát Novák Péter interaktív rendezésében. Több mint 40 év után is az István a Király a Magyar Zenész Színház egyik meghatározó mérföldköve. Most hallgassuk meg a Fejedelmünk István című dalt Viktor Máté előadásában. Túl az Óperencián.

0: Dankó Rádió. Lecsenyén FM 103,8. A magyar zene rádiója.
1: Hölgyeim és uraim!
2: Rendőrség!
1: A ma esti szó...
2: Azt mondtam, hogy megállni!
1: Hol van Veronika?
2: Ne törődj vele! Egyedül is meg tudom!

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Egri József. John Kander Chicago című musicaljéből Hajdú Melinda énekelte az All the Jazz című dalt. A folytatásban Kálmán Imre a Cirkusz Hercegnő című operettjéből következik Mr. X belépője, az előadó Sándor Péter. Dankó Rádió.

Túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. Lehár Ferenc Éva című operettjének magyarországi bemutatóját 1912. október 12-én tartották a Király Színházban. A címszerepet a kor ünnepelt primadonnája Fedák Sári alakította. Oktáv szerepében Király Ernőnek tapsolhatott a közönség. Az operett nagy sikert aratott, dallamai pedig hamar népszerűvé váltak a közönség körében. A mű több mint egy évszázaddal később is őrzi Lehár Ferenc utánozhatatlan zenei világát. Hamarosan felcsendül az operettből egy részlet, dal a széről Lehoczky Éva előadásában. Ám előtte hallgassuk meg azt a népdalt, amelyet Kodály Zoltán 1914-ben Alsó-Csitáron gyűjtött, és amely azóta az egyik legismertebb és legkedveltebb népdalunká vált. A Csitári hegyek alatt. Az előadók Andor Éva és Simándi József. Túl az Operencián.

kedves hallgatóink! Németh Marika pályafutása során szinte minden jelentős operett szerepben sikert aratott. Kiemelkedő alakításokat nyújtott Kálmán Imre és Lehár Ferenc műveiben egyaránt. Ő volt Szilvia, Marica, Fedóra, Glavári Hanna és Liza is. Alakításai nem csupán ismerté, hanem feledhetetlenné tették őt a magyar zenész színpadon és filmvásznon is. Szerepeiben egyszerre jelent meg a klasszikus primadonna méltósága és a modern nő játékossága, egy olyan összetéveszthetetlen hang és egyéniség, amely generációk számára testesítette meg az operett varázsát. Most hallgassuk meg Kálmán Imre a Cirkusz hercegnő című operettjéből Fedóra belépőjét. Énekel a felejthetetlen Németh Marika. Túl az operencián.

fes a festinő, ha kicsike száját festinő, csak én teremel. A férfi sereg, nappal stoppol, kort törölte, este úgy 9 körül már tár.

Londonban is szép a lét, Bécs meg édes minden méd. Így van, ez ugye bár? Párizsban a madmazelek, tudjuk, oly mohón szeretnek, velük ez vele jár. A pesti nőknél más az eset, a pesti nőcske az hű, a pesti nőcske, hogyha

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. A West Side Story című musical 1957. szeptember 26-án indult hódító útjára a Broadway-ről, majd 1961-ben filmvásznon is megszületett, és a musical és filmtörténet egyik emblematikus alkotásává vált. Magyarországon először 1965-ben Szegeden találkozhatott vele a közönség egy nemzetközi társulat előadásában. 1969 nyarán először a Budai Park színpadon játszották, ősszel pedig a Fővárosi Operett Színház is műsorára tűzte. Most következzen egy részlet ebből a musicalből. Tony dalát Ninduk Hoanglong énekli. Jó rádiózást!

kedves hallgatóink, Túl az Operencián című műsorunkat Lehár Ferenc muzsikájával zárjuk. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várom Önöket holnap is. Hamarosan híreket mondunk, majd érkezik a Családunk nótái Erdély Klaudiával, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Fóti Tamás. Az ő nevükben is szép estét, és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: műsorajánló.
1: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Alvázra ragasztott kézigránáttal autózott egy magyar férfi. Még egy napig tart a nyáriasan meleg idő. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. A kormányfő megemlítette október 23-át is, amikor, mint fogalmazott, Magyarország és a világ az 1956-os szabadságharc és forradalom hőseire fog emlékezni. Magyar Péter szerint Mészáros Lőrincék rosszul mérik fel a helyzetet, amikor jogászokkal fenyegetőznek az autópálya koncesszió ügyében. A kormány tegnap jelentette be, hogy megszünteti az előző kabinet által 2022-ben több mint 23 ezer milliárd forintért kötött 35 évre szóló szerződést a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-vel. A Mészáros Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó cég közölte, hivatalos értesítést vár a kormány bejelentésről, azután alakítja ki álláspontját. Szigorú biztonsági intézkedések mellett megnyílt a világ legismertebb sörfesztiválja, a müncheni Oktoberfest. A következő két hétben több mint 6 millió látogatót várnak a bajor nagyvárosba. Az első hordót a hagyományoknak megfelelően a polgármester csapolta meg, aki az első korsó sörrel a tartományi miniszterelnököt kínálta meg. Idén átlagosan 15 euróba kerül egy liter sör. Az Oktoberfesten több száz rendőr járőrözik, és a látogatók csomagjait átnézik. Szélsőjobboldali tüntetők csaptak össze a rohamrendőrökkel Hágában. A több száz fős csoport antiszemita jelszavakat skandálva vonult végig a városon, jól lehet a hatóságok nem engedélyezték a megmozdulást. Az oszlatásukra kiérkező rendőröket pirotechnikai és más eszközökkel dobálták meg, válaszul a rendfenntartók vízágyút is bevetettek ellenük, és több embert előállítottak. Az Alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autó aljára erősített csomagra, amelyből két M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették, és büntető feljelentést tettek ellene. A jövő héten forgalomkorlátozásra, lassabb haladásra kell számítani Pécs és Orfű között, mert kivágják a közlekedésre veszélyes fákat. Hétfőtől péntekig a Pécs és Remeterét közötti szakaszon dolgoznak a szakemberek, a munkálatok idejére a közúttal párhuzamos kerékpárutat teljesen lezárják. A gyalogosoktól, túrázóktól azt kérik, hogy biztonsági okokból kerüljék el az érintett területeket. Még egy napig tart a nyáriasan meleg idő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Éjszaka általában 9 és 15, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn egy gyenge hidegfront érkezik, néhány fokos lehűléssel. A pontos idő 19 óra 4 perc.
0: Családunk nótái. Most a Dankó Rádióban. A műsorvezető Erdélyi Klaudia.
3: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A magyar nóta kulturális örökségünk egyik legszebb kincse. Dallamaiban ott élnek a szívünk mélyén őrzött érzések, emlékek és a generációkon át öröklődő magyar lélek. Köszöntöm Önöket, a Családunk nótáit hallják. Ma is lélekemelő dallamok, nótás történetek és hallgatói vallomások várják Önöket. A mikrofonnál Erdélyi Klaudia szerkesztő műsor vezető számít megtisztelő figyelmükre. Műsorunk nyitányában elsőként Bányai Márton énekel, és ifjabb Sárközi Lajos zenekara muzsikál. Balázs Árpád és Antal Iván andalgóját halljuk. Most még hideg van. Ifjabb Sárközi Lajos 2023-ban a Dankó Rádió cigányzenei díjában részesült. Majd Szóka Júliát halljuk, a Szeretőm Dunántúli. Ez a csártás Kalmár Tibor és Fehér István alkotása. Tartsanak velünk, hamarosan érkeznek hallgatóink nótás dalos vallomásai.

0: Kedves hallgatóink, a családunk nótáiban most a magyar népzene és a citera muzsika elkötelezett őrzője Csider István mesél gyermekkori zenei élményeiről. A népművészet ifjú mestere, Kóta és Csokonai díjas citera oktató a népzene szeretetét édesanyai örökségként hozta magával. A citera iránti vonzalma már gyermekkorában megszületett, amikor a padláson rátalált egy régi hangszerre. Csider István a Mezőtúri Szivárvány Népzenei Egyesület alapítója és elnöke, a Túri Citerás Műhely, valamint a sokszoros Aranypáva nagydíjas Szivárvány Citera Zenekar művészeti vezetője, több generáció sikeres citerásainak tanára, gyermekkori emlékeit idézi fel itt a Dankó Rádióban.
1: Az szerencsém volt, hogy az édesanyám valamikor leánykorában dalos volt, konkrétabban citerázni tanult, sikerült is ebben a nagy népzenei tudományban eligazodnia, és amikor én találtam a nagymamám padlásán egy rozsdás húrokkal felszerelt citerát, az volt a kérésem, hogy anyuka, én ezen szeretnék valamikor majd muzsikálni, csináljunk vele valamit. És hát innen indul az én zenei pályafutásom. 68-69 körül kezdtem én ezt a muzsikálást. Szerintem az volt az ő nagy vágya, hogy valamikor a családban legyen olyan, aki ezt a muzsikát megörökli tőle, ezt a muzsika szeretetét.
0: Mikor szólalt meg először ez a citera?
1: Mivel anyukámnak gyermekkori cimborája volt Gyalog Magda, aki Mezőtúrnak prominens személyisége, még emlékparkot is neveztünk el róla itt a Hálás utódok. Annak idején ő az 50-es, 60-as években néphadsereg versenyeken citerázott, és több díjat is nyert. Magdi néni, ugye nekem néni volt, ő csináltatta meg a hangszert, új húrokat kapott a citera, és a következő lépés pedig az volt, hogy Magdikám, akkor ezt a gyereket vállald már, aztán tanítgass már egy kicsit ennek a hangszernek a pengetésére. Amikor Magdi néni kitalálta, hogy alapítsunk egy népzenei csoportot, citera szakkört, akkor a művelődési központ maximálisan segítette ennek az ötletnek a kivirágzását. És az 1970 az azért is fontos dátum, hiszen tanárnőnk igyekezett a tudását továbbadni, és ebben a citera körben, citera szakkörben, hát a kezdeti időkben 18-20 gyereket is, de megmaradt azért egy kemény mag, az a maradék 4-5-6 gyerek, akikkel egyivásúak voltunk, folytattuk tovább, és a legfontosabb, meg meghatározóbb az volt az én életemben, amikor együtt rádöbbentünk arra, hogy az együtt muzsikálás öröme nagyon-nagyon fontos a zenében. Nagyon sokat jelentett számunkra az is, mikor a túri dalokat elővehettük, és akkor azt játszottuk együtt a kis zenekarunkban. Ez manapság is azzal szoktuk kezdeni a zeneiskolában, hogy hely tulipán, tulipán, szegény legény vagyok én. Tehát egy ilyen közismert, egyszerű gyermekdalok, amit könnyű citerálni, és bármilyen hangszeren könnyű eljátszani.
0: És mit tudnak ezek a dallamok? Mit sugároznak? Tehát miért ilyen fülbemászóak ezek a magyar dallamok?
1: Tehát itt eleve az általános iskolai énektanításnak a fontosságát szeretném én kiemelni, hogyha olyan dalokat tanítunk a zeneiskolában mondjuk a gyerekeknek, amit általános suliban tanulnak, akkor már rögtön beljebb vagyunk egyel, mert azokat a dalokat ők már ott a órai foglalkozások között jól megtanulják. Például Hullul a szilva a fáról kezdetű dalt, azt nem kell külön tanítanom a gyermeknek a zeneiskolában, hogy tanuljuk meg a dalt, mert azt már ismeri.
0: Kedves hallgatóink, a magyar dallamok gazdag zenei örökségét a népdalosok, nótások és citerások őrzik tovább dalaikban a közösség emlékezetével és a magyar muzsika megtartó erejével. Most két kiváló énekes felvétele következik, elsőként a Dankó Rádió 2024-es életműdíjasa Madarász Katalin énekel, Jónás Géza és zenekara kíséretével, Tordai Zoltán Zoltán prímás vezetésével. A Hiába süt a világra című nóta, a Jó ebédhez szóló nóta 2023-as augusztus 20-ai adásában hangzott el. Ezt követően Farkas Rozika előadásában hallhatjuk a Cuppog a csizmám című csárdást Johann János és zenekara közreműködésével. A 2018-as rádiófelvétel a Magyar Rádió 6-os stúdiójában készült. Farkas Rozika 2025-ben a Dankó Rádió magyar nótadíját is elnyerte. Hallgassuk szeretettel a két nótát.

0: Kedves hallgatóink, a családunk nótáiban a legszebb magyar dallamok csendülnek fel, amelyek szívünkben őrzik a családi emlékeket, a szeretetet és a generációkon át öröklődő zenei hagyományokat. Itt a Dankó Rádióban most is egy ilyen különleges, személyes dalos történetet hallhatnak. Gabrielli Kis József, a Négy Vidám tenor tagja, édesapjához kötődő megható zenei emlékét és legkedvesebb dalát osztja meg velünk. Egy dallam, amelyben ott él az édesapa szeretete, a közös emlékek melege, és mindaz, amit a családi örökségből a szívünkben tovább viszünk.
1: Gabrielli Kis József vagyok, a Négy Vidám tenor egyik énekese. Édesapám egyik kedvenc nótája az Express együttestől a Jöjj hozzám, gyere gyorsan című dal, és nagyon emlékszem, mikor szőlőt metszett, vagy kiment kapálni, vagy bort fejtett, és a kis overájába, itt elől az első zsebbe, ott volt benne egy rádió, és folyamatosan ment a zene. Ha kedvenc nótái szólaltak meg, akkor ráfütyörészett, énekelt, és fantasztikusan jól éreztem magát.
0: Itt a Dankó Rádióban most egy igazi örökzöld dallam csendül fel, amely visszarepít bennünket a 70-es évek hangulatába. Abba a különleges korszakba, amikor a magyar könnyű zene új színekkel gazdagította a szívhez szóló szerelmes dalok világát. Következik a legendás Express együttes 1975-ben megjelent felvétele, a Jöjj hozzám című dal. A szerzemény zenéjét Kangyal Ferenc és Solymos Antal jegyzi, akik számos emlékezetes slágerrel gazdagították a magyar könnyű zene történetét.

0: viselem. Kedves hallgatóink, tartsanak velünk a folytatásban is tematikus hétvégénken a magyar operajátszás egyik legendás alakjára, Simándi Józsefre emlékezünk. A Kossuth Díjas érdemes és kiváló művész, főiskolai tanár, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a legismertebb magyar tenorok egyike 110 éve született. Hangja és művészete generációk emlékezetébe íródott, neve pedig elválaszthatatlan. Összefort Erkel Ferenc bánkbányának címszerepével. Most egy 1991-es portréműsor részletében Simándi József mesél pályafutásáról.
1: Én már 1940. szeptember 1-én az operáz kórusában voltam, mint tenor 2. Ez is egy nagy dolog volt. Az autószerelő műhelyből egyenesen oda bevonultam az operáz kórusába. Ez akkor nekem egy őrületes nagy dolog volt. Volt egy nagyon érdekes eseménye az életemnek. Fricsei Feri Szegeden volt karmester. Az ottani Honvéd zenekarnak volt a karmestere. Lejött oda egyszer meghallgatni engem. 46 nyarán sétálgatik Andrássy úton. Megállok egy ilyen plakát előtt. A Magyar Múzsa nevezetű koncertvállalkozás rendezett egy ilyen koncertszerű Carmen előadást. Fricsei vezényletével. Nézem a szereposztást, Don José, Simándi József. Én nem is tudok róla. Magyar Múzsa, megyek be az irodáig. Mondom, főrendező úr, hát mi ez? Hát kiírták a nevemet? Hát nem egy tévedés? Nem, édes fiam, nem. Nem, hát honnan tudják, hogy én ezt a szerepet tudom? Hát a karmestertől, ő ajánlott, vállalja a felelősséget, érted? Hát itt teljesen oda voltam, paf. Akkor énekeltem először Németi Ellával, ő volt a Carmen. Csodálatos, Németi Alla, aki hát ugye az operában mindig ilyen nagy Wagner szerepeket énekelt. Aztán felejthetetlen volt az előadás is, mert nagyon nagy siker volt, és akkor utána hívtak, aztán meg vissza az operához 47 februárjában, és utána aztán szerződöttek össze.
0: Kedves hallgatóink, egy 1991-ben készült portréműsor részletét hallhatták, amelyben Simándi József mesélt pályafutásáról és a színpadon töltött évtizedek emlékeiről. A kiváló művész 1916. szeptember 18-án született, hangja és művészete pedig máig felejthetetlen része a magyar zenei örökségnek. A folytatásban a magyar operajátszás legendás alakjára emlékezve itt a Dankó Rádióban jöjjenek velünk az operett varázslatos világába. Most egy 1971-ben készült felvétel következik Lehár Ferenc Friderika című operettjéből. Simándi József énekel. Közreműködik a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara. Vezényel Sebestyén András. Hallgassuk szeretettel az Ó, de szép, de csodaszép című dalt.

0: kedves hallgatóink, a Családunk nótáiban olyan dallamokat idézünk fel, amelyek a múlt emlékeit őrzik, miközben ma is élő hagyományként gazdagítják mindennapjainkat. A következő percekben a Petrócki család zenei örökségébe pillanthatunk be. A mezőtúri nóta és táncdal kedvelő körében is jól ismert Petrócki Csaba nyitja meg előttünk családja dalos kincsestárát. Számára az éneklés szívből jövő öröm és elhivatottság. Dalaival nem csak elődei zenei örökségét őrzi és adja tovább, hanem a muzsika öröméből a hallgatóknak is szeretettel juttat.
1: Édesanyám népi táncolt, sok éven keresztül versenyszerűen, édesapám pedig magyar nótát énekelt, a családnak énekelt tulajdonképpen a baráti köröknek. Ezen kívül az anyai nagymamám és az édesanyám tanította tánccal éneklésre, illetve a tánccal szeretetére, az akkori klasszikus táncokra. Édesanyám nagyon szerette ezeket a tánccal fesztiválokat hallgatni. Ezekből voltak, ugye akkor már 70-es évek elején bakelit lemezek készültek el, és a bakelit lemezen hallgattuk együtt, és ebben nem megmaradtak. Utána visszajöttek ezek ilyen 30 éves korom körül. Illetve a Szécsi Pálokat, ne felejtsük el, a fő profil az a Szécsi Pál, azokat szerettem legjobban akkor is. Utána megadatott a sors, hogy tudtam rendezni egy Szécsi Pál dalaiból készült estet itt Mezőtúron.
0: Hogyan kötődik Szécsi Pál Mezőtúrhoz?
1: Nagyon is. Egy éves korába került ide Mezőtúra nevelőszülőkhöz, és egészen 17 éves koráig lakott itt Mezőtúron. A fió gimnázium, azt hiszem, harmadik osztályát még éppen nem végezte, amikor felkarolták, és felkerült Szolnokra, mint férfi, annak én onnan pedig Budapestre, mint táncol énekes. De addig itt volt, itt bérmálkozott a katolikus temploma, itt is van megkeresztelve, és hát ő is részfúvózott, mint én, egy pár évet, és úgy nagyjából nem akarom én természetesen összehasonlítani magam ővele, mint tehetség, de úgy nagyjából a hangszínünk az a lírai bariton, az megfelel. Éreztem, hogy ezeket a dalokat nagyon könnyen el tudom énekelni. Aztán kutatgattunk a Szécsi Pálnak a múltjával, hogy is volt őnek a gyermekkora, illetve hát a

0: fiatalkor, már az ilyen 30 éves volt pont, amikor meghalt nagyon fiatalon. Egyre több adatot gyűjtöttünk, és hát megrendeztük ezt a Szécsi estet 2018-ban.
1: És önnek mit üzennek ezek a dalok, Szécsi Pál dalai?
0: Én nem találkoztam nyilván koromból ítélve Szécsi Pállal. 68-ban születtem, ő meg egy 74-ben halt meg, de állítólag ez se igaz, mert szüleim azok levittek egyszer a Balatonra, és ott haknizott ő 73-ban Domján Edittel, hogy ő találkoztam vele, de nyilván erre én nem emlékezhetek 5 éves koromban. Nagyon mély érzelmi dalok ezek. Ő nagyon lelkis ember volt, talán ez is vezetett oda ahhoz a tragédiához, ami történt vele. Tehát minden benne van a dalaiba és a dalainak a szövegében.
1: Szécsi Pál mellett van még itt egy fontos szerző.
0: A mezőtúri kötődés ő is. A Fejes Imréről van szó, ő 1897-ben született mezőtúron, és hát nagyon sok, több mint 150 magyar nótát írt. Közöttük ugye a leghíresebbet a Nótás kedvű volt az apám, ezt a dalt nem kell bemutatni azt hiszem senkinek, de nagyon szép, sok szép nótát írt ezen kívül is, és ő neki a nótáiból, dalaiból viszont 8 magyar nótaestet rendeztünk itt 2006 és 2017 között mezőtúron. Fontosnak érzem, hogy ápoljam ezt a hagyatékot.
1: Kedves hallgatóink, mezőtúr gazdag zenei örökségéhez kötődve elsőként Fejes Imre szerzeménye csendül fel, aki e város szülötteként számos emlékezetes dallal gazdagította a magyar nóta világát. Most Verebes Károllyal közösen jegyzett szerzeménye, a Nótás kedvű volt az apám csendül fel, Csongor István előadásában Kócé Gyula és zenekara kíséretével, archív felvételről. Az ezt követő dal előadója, a Táncdalok felejthetetlen alakja, a mezőtúron nevelkedett Szécsi Pál. Az 1971-es Táncdalfesztivál második díjas dala a Pillangó, Aut Ede és Esnagy István szerzeménye. Hallgassuk szeretettel!

0: is csak reggel szoknom.
1: Kellemes szombat estét kívánok minden kedves hallgatónknak, a családunk nótáival, szívhez szóló magyar muzsikával, dallamos élményekkel. Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. Kalandozzunk együtt a családi nóták világában. Osszák meg velünk önök is legkedvesebb dallamaikat, történeteiket. A 061-79-60-71-es telefonszámon üzenetrögzítőn várjuk elérhetőségeiket. Adásunk folytatásában Bacsa Ferenc osztja meg velünk legkedvesebb magyar dallamát.
2: Bacsa Ferenc vagyok, édesapám kedvenc nótája a Csak egy kislány van a világon, amit nagyon-nagyon szépen és tisztán tudott énekelni, mindannyiunkat meglepve ezzel a nótával.
1: Kedves hallgatóink, most egy újabb zenei időutazásra hívjuk önöket. Egy régi gramofon felvétel jellegzetes hangzása, a korabeli lemezek semmi mással össze nem téveszthető varázsa idézi meg előttünk a múlt század első évtizedeinek világát. Szentirmai Elemér örökzöld szerzeménye a Csak egy kislány van a világon következik Palló Imre előadásában. Az 1927-ben készült gramofon felvétel nem csupán egy dal, hanem egy 100 évvel ezelőtti világ zenei emléke is. Hunjuk be a szemünket, és képzeletben engedjük, hogy ez a különleges gramofon felvétel visszarepítsen bennünket egy régi világba.

Kedves hallgatóink, hamarosan 20 óra műsorunk végéhez érkeztünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak a magyar nóták és örökzöld dallamok világában. Most Jónás Géza és zenekara muzsikál. A családunk nótáival legközelebb holnap vasárnap este várom Önöket 19 óra után. Itt a Dankó Rádióban a híradást követően népzenei műsorral jelentkezünk, melyet a népek dalai világzenei összeállításunk követ 21 órától évfélig. Munkatársaim a zenei szerkesztő Szabó Tamás, a hangmérnök Gyurmán Gábor, az adás menedzserek Díszabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. A szerkesztő

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Falusi Marian énekes előadó művésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy milyen volt anno egy tehetségkutató televíziós műsorban lehetőséget kapni és bizonyítani, de azt is megtudhatjuk majd, hogy a Padlő másik tagja, Lang Györgyi, milyen ember volt a színpadon kívül, s hogy miért nem lehet feledni Györgyi személyét ennyi idő után sem. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Ősszel minden megváltozik.
3: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
2: De van, ami marad.
4: Most már minden világos.
2: A baba teljesen egészséges.
4: Ez egy igazi csoda.
2: Pillanatok, amelyek összekötnek.
5: Éljük tovább az életünket.
4: Ez minden vágyam már ilyen.
2: Ahol együtt nevetünk, együtt izgulunk.
6: Éljen az új borkirálynő.
2: És együtt várjuk az izgalmas történeteket.
7: Nagyon köszönöm.
2: Sorozataink ősszel is folytatódnak minden hétköznap a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Elkezdődhet a lounge event alvállalkozóinak kifizetése. Még egy napig tart a nyáriasan meleg idő. Jó estét kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. A kormányfő megemlítette október 23-át is, amikor, mint fogalmazott, Magyarország és a világ az 1956-os szabadságharc és forradalom hőseire fog emlékezni. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 ezer forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja az üzemben tartónak, külön igénylésre nincs szükség. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Elkezdődhet a Lunch Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az NRÜ júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. Mostanra sikerült tisztázni a jogviták egy részét, így jelentős forrás szabadult fel a Lunch Event alvállalkozóinak kifizetéséhez. Bővíti kapcsolatait Marosvásárhely és Debrecen. Az eddigi jórészt kulturális együttműködés a jövőben kiterjed az oktatás, a turizmus, a gazdaság, a sport és a közigazgatás területére is. Az erről szóló megállapodást a két város polgármestere írta alá a Marosvásárhelyi Kultúrpalota tükörtermében. Debrecen az erdélyi város 6. magyarországi partner települése. Holnap is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak, a Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszóbusz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket. Az Európai Mobilitási Hét alkalmából kedden korlátlanul 999 forintos napi jeggyel lehet utazni az egész országban a helyközi közösségi közlekedésben. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Éjszaka általában 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hidegfront érkezik, néhány fokos lehűléssel. A pontos idő 20 óra 4 perc.
0: Táncházban. Talpon álló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.

Jó estét kívánok! A Palócföld dalai, majd Kálosa és Magyar Bőd zenei öröksége, és sárosi, valamint kárpátaljai ruszin dallamok várnak lejátszásra ma esti népzenei válogatásomban. Adásunkat Vince Gáborné Szabó Jolán fedémesi asszony éneke indította, akit Danó Ferenc, becenevén Fityink, Suha József alias Dudus és Pusomi Béla gatya kísért. Az ő előadásukban fedémesi lakodalmi kísérő következik Táncházban című műsorunkban, majd az eredeti felvétel után Sebestyén Márta énekét Juhász Zoltán kíséri, ők is egy fedémesi dalt adnak elő.

felvidéki zenében igen járatos Németh Dénes és zenekara 2003-ban jelentette meg Nem megyünk a más világra, Gömör, Kishont vármegye falusi bandái című albumát. Erről következnek most Kálosai Csárdások és Fox, az énekes Agócs Attila, majd Magyar Bődi Kassa környéki karikanótákat fúj Korpás Éva és Lépes Anikó.

A ruszinok vagy ruténok egy keleti szláv népcsoport, akik Kárpátalján és az északkeleti Kárpátok vidékén élnek, de megtaláljuk őket Szlovákiában, Lengyelországban és Romániában is. Táncházban című műsorunkat az ő dalaik zárják. Ruszin asztalozó és kalács tánc szól Szvorák Katalin és a Monarchia Zenei Társulás előadásában, majd ma esti Táncházban című műsorunkat a Kalamajka együttes zárja, akik ruszin táncdallamokat és dorom muzsikát játszanak. A felvételek előtt szokás szerint munkatársaim Sztrányócki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
2: Jó estét kívánok mindannyiuknak! Nóramin Szimáli felvételével indítjuk a Népek dalait, világzenei válogatásunkat itt a Danko Rádióban. Hamarosan pedig folytatjuk majd a hét előadójával, a Zűrös Bandával. Varga Kornél volt a stúdiónk vendége, a csapat alapítója. Azt kérdeztük tőle ebben az órában, hogy milyen érzés fogta el a tagokat, amikor először világzenei szupergrupnak titulálták a csapatot. Ők jönnek tehát a Zűrös Banda hamarosan, aztán az elmúlt öt esztendőből érkezik majd öt magyar világzene. Etnorom, Robi Lakatos és a lengyel Gang Tango közreműködése, együttműködése helyesebben, a Kerekes Band és a Dalinda közöse, a Magyar Banda és a Besodrom is itt lesznek majd velünk. Elsőként azonban, ahogy ígértem, Nóramin Szimáli jön, a mauritániai Grió vérvonal büszke képviselője, aki a hagyományos dallamokat formálja modern élményé. Gére című dala egy régi sivatagi esküvői tanzene újragondolása, amely a tradíciók előtt tisztelegve, de már erőteljes basszusokkal és kortárs dobtémákkal újult meg. Nos, ezt hallgatjuk már is itt a Danko Rádióban. A Népek dalaiban, világzenei válogatásunkban jön tehát Nóramin Szimáli

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalait, világzenei magazinunkat hallgatják. Megyünk tovább a hét előadójával, a Zűrös Bandával. Varga Kornél volt a stúdiónk vendége. Azt kérdeztük tőle, hogy milyen érzés fogta el a tagokat, amikor először világzenei szupergrupnak titulálták a csapatot.
1: Nem mi adtuk magunknak ezt a titulust, de valószínűleg onnan jöhetett ez, hogy minden tag viszonylag ismert világzenei, népzenei formációkból jött ebbe a zenekarba. Örülünk neki, de csináljuk a dolgunkat, tehát ettől mi nem képzelünk többet, vagy kevesebbet magunkról. Örülünk, hogy ezt mondták, és mi csak tesszük a dolgunkat.
0: Varga Kornélt hallottuk a Zűrös Bandából, most pedig már is zenélnek. Jön itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban

népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

Itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. Az elmúlt 5 esztendőből jön most 5 magyar világzene. Az etnorom muzsikájával indítjuk a sort. Balogh József és Künszler Ágnes alapította 2005-ben Budapesten a zenekart. Mindketten ugye a Kályiákból ismert roma énekesek, akik az etnoromban az autentikus olá-romá daloktól a jazzzel és swinggel átszölt roma világzenéig vezetik tovább saját zenei útjukat. Az együttes hangzásában a roma folklor nem egy lezárt örökségként, hanem folyton megújuló anyagként van jelen. Az etnorom dalai egyszerre hordoznak nyers erőt, táncos lendületet és finomabb jazzes színeket. Most ebből a roma világzenei közegből hallgatunk meg egy felvételt. Jön az Örkői blokk, az etnorom muzsikája. Aztán pedig egy lengyel-magyar együttműködés, a Gangtango és Robi Lakatos jön majd. Utána pedig egy gyönyörű felvétel, a Kerekes Band és a Dalinda jó voltából érkezik az Álomszőtte című dal. Jön a Magyar Banda és a Kecskeméti kaszárnya, és itt lesz a Besodrom is, valamint az Afrika című felvétel. Az elmúlt 5 esztendőből jön tehát 5 magyar világzene. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják a Dankó Rádióban.

Itt a Dankó Rádió, a havannai születésű Celia Cruz-t a Salsa királynőjének tartják. A legenda szerint a családban az ő feladata volt, hogy esténként ágyba dugja és énekével álomba ringassa a gyerekeket. Hangja azonban átcsalogatta még a szomszédokat is. A konzervatórium elvégzése után a kubai rádióban énekelt majd 1950-től a legendás hírű De Sonora Matanfera együttes énekesnője lett. A fiatal lány rövid időn belül igazi sztár, a kubaiak dédelgetett kedvence lett. A zenekarral 15 évig zenélt együtt, rendszeresen felléptek a legendás Tropicana klubban, amely a Castro előtti időkben estéről estére zsúfolásig megtelt a szórakozni vágyokkal. Repertoárjuk a rumbától a mambóig terjedt, de gyakran merítettek az afrikai ritmus világból is. A zenekart előszeretettel hívták meg a különböző rádió és televízió műsorokba. Gyakori vendégek voltak a lemez stúdiókban is. Több mint 70 lemez, 7 Grammy díj, számtalan elismerés és rengeteg jobbnál jobb dal kötődik nevéhez. Celia Cruz jön itt a Dankó Rádióban most Kubából.

0: népapulájó.
1: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. 10 óra van, tehát még 2 órán keresztül megszakítások nélkül jönnek a világzenék. Hamarosan folytatjuk.
2: A pontos idő 22 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
1: A Trio de Cali indítja Maliból ezt az órát. Bambara nyelven adnak elő egy felvételt. Jó estét kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Hamarosan a hét előadójával, az Űrös Bandával, Varga Kornélt kérdeztük, a csapat alapítóját, hogy honnan jött a zenekar neve. Ezt hallhatjuk tőle hamarosan, és persze a csapattól a Túl a vizen című felvételt. Nem sokára tehát a fókuszban az Űrös Banda, utána pedig az elmúlt 5 esztendőből válogatunk majd 5 magyar világzenét. Egy fiatal zenekar, a Baselán, a Csalga, az Efemer, a Romengo és a Vígad is itt lesz. Ilyen érdekes, hogy egy fiatal zenekarral indul a sor, és egy fiatal zenekarral végződik. Vígad, tehát ők játszanak majd utolsóként a válogatásban. No de, az óra legelején, ahogy említettem, itt lesz a Trio de Cali, a nyugat-afrikai griot hagyomány egyik legkülönlegesebb kortárs képviselője. A Maliból származó formáció 3 kivételes zenészből áll, akik mindannyian az ország zenei örökségét évszázadok óta őrző griot családok leszármazottai. Ők jönnek tehát itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban. Ez tehát a Trio de Cali.

0: ez a Dankó Rádió, benne pedig a Népek Dalai, világzenei magazinunk, benne pedig a hét előadója, a Zűrös Banda, egészen konkrétan Varga Kornél, a csapat alapítója. Honnan jött a zenekar neve? Ezt kérdeztük tőle.
1: A név egy trióból jött, Zor volt a nevünk, 2013-ban alakult a Zűrös Banda, és előtte volt egy kis triónk, az Zor volt, az pedig bolgárul, mi úgy derítettük ki, hogy zűr, zűrzavar, valami ilyesmit jelent, és akkor persze egyből elindult az agyalás, hogy milyen jól lenne csinálni egy nagyobb zenekart, és akkor legyen Zűrös Banda a neve. Aztán utána itt az évek kiderítették, hogy tényleg zűrös, de ez egy másik történet.
0: Varga Kornélt hallottuk a Zűrös Bandából, most pedig jön a Túl a vízen című felvételük a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

ünnepek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

Itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai világzenei válogatásunk szól. A következő percekben 5 magyar világzenét játszunk az elmúlt 5 esztendőből. A Baselán indítja a sort, a Herédi Zsombor köré szerveződött együttes az autentikus folk gyökereiből indul ki, de zenéjükben a magyar népzene, a balkáni ritmusok és az erdélyi cigányzene eleme is természetesen találkoznak. Hangzásukat gazdag improvizatív energia mozgatja, miközben a harmonika, a szaxofon, a klarinét, a brácsa, a nagybőgő, a hegedű, a cimbalom, a gitár és az ének együtt alakít ki egy mai lendületes megszólalást. Ők jönnek, és a Kóló című dal, a Baselán, tehát elsőként, aztán pedig a Csalga jön, és az Esik eső. Utána pedig 2 fantasztikus hangú hölgy, Isabella Cossanel és Orbai Lilla, valamint az FMR formációja. A Romengo is érkezik, és itt lesz egy abszolút fiatal zenekar, a Vígad is a sor végén. Tartsanak velünk a Dankó Rádióval, benne pedig a Népek Dalaival, világzenei magazinunkkal.

0: ez a Dankó Rádió. Hát nyugodtan lehet igazi nyughatatlan polihisztornak nevezni a most következő itáliai születésű előadót, Giorgio Contét. Ugyanis Conte fiatal korától kezdve jogi karrierjén túl minden erejét a jazz, a popzenének és a francia sanzonoknak szentelte. Egészen a 90-es évek elejéig párhuzamosan dolgozott jogászként, majd 1993-ban eldöntötte, hogy a zene iránt kötelezi el magát véglegesen. Innentől kezdve a 2000-es évektől szinte évente jött ki egy-egy lemeze, amelyekkel az olasz rádiókba is sikerült bekerülnie. És Ausztriától Kanadáig jó néhány ország színpadán is megfordult, de mindez nem volt neki elég. Nem csak, hogy színészként szerepelt néhány dokumentumfilmben, festőként pedig installációkat készít, eddig már 3 könyve is megjelent. Mi itt most elsősorban zenei munkásságáért szeretjük. Érkezik tőle itt a Dankó Rádióban egy kitűnő felvétel, Giorgio Contét halljuk.
1: Jó, mi az?

Az év minden napján este 9-től világzenék forognak a Dankó Rádióban.

0: Még egy órán keresztül szólnak a világzenék itt a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. 11 óra van, hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Farrel Zohadi Iránból indítja ezt az órát. Jó estét kívánok! A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják a Dankó Rádióban, hamarosan a hét előadójával, az Űrös Bandával, a Pirini Lagzi című felvételről beszél majd nekünk a csapat alapítója, Varga Kornél. Aztán pedig az elmúlt öt esztendőből jön majd öt magyar világzene. A Karaván Família, a Szélműves, Méri, Rebeka, Cserepes Károly, valamint a Szabó Balázs bandája és a gyönyörű dal, a Végszavak is itt lesznek majd. Grecsó Krisztiánnal alkották közösen egyébként ezt a felvételt. No, de elsőként az iráni születésű énekesnő Farnaz Zohadi zenei világába tekintünk bele. Abba a világba, ahol a flamenco lüktetése és a megbabonázó perzsa zene egymásba fonódik. No, ezt hallgatjuk már is itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban. Érkezik tehát Farnaz Zohadi.

0: Ez a Dankó Rádió, benne a népek dalai. Világzenei magazinunk a hét előadójával, a Zűrös Bandával, egészen pontosan Varga Kornéllal, a csapat alapító tagjával. Tőle kértük, hogy meséljen a következő felvételről, a Pirini Lagziról.
1: Bolgár-Macedón, hát ott ugye mindig, szerintem mind a két nép játsza ezt a népdalt, ez egy Svadbae az eredeti címe, ez azt jelenti, hogy Lagzi van, ilyen egyszerűen. És akkor Pirini egység meg ott van a környéken, és akkor így adtuk neki ezt a címet, hogy Pirini Lagzi.
0: Varga Kornélt hallottuk, most pedig hallgassuk meg a szóban forgó dalt, a Pirini Lagzit. Itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban érkezik tehát a Zűrös Banda.

Klasszikus Rádió. A világzenei színpadok egyik kedvence után folytatódik a népek dalai sok-sok különleges dallal.

Itt a népek dalai világzenei válogatásunk a Dankó Rádióban. Az elmúlt 5 esztendőből érkezik most 5 magyar világzene. Karaván Família. Velük kezdünk egy olyan családi zenekarral, amely a cigány vokális hagyományok nyomán alakította ki saját könnyen felismerhető stílusát. Műsorukban cigány népdalok feldolgozásai szólalnak meg napkelettől napnyugatig. Saját hangzásukra formálva Mississippi blues-zal, flamenkóval, latin és balkáni zenei elemekkel átszőve. A zenekar a cigány népzene tradicionális és modern formáit úgy kapcsolja össze, hogy közben a dalok közvetlensége és a megszólalás igényessége is megmarad. Ők jönnek tehát elsőként, daluk lefordítva Ne ébresz fel címet viseli, Karaván Família. Aztán a Szélműves egy népzenei stúdió koncert felvétellel, amelyet 2025. szeptemberében rögzítettünk. Utána Méri Rebekával folytatjuk, jön tőle az Ima című dal, majd Kovács Júlia népi énekes közreműködésével egy olyan felvétel, amelyet Cserepes Károly jegyez. A sor végén pedig a Petőfi Zenei Díj egyik díjazottja, az év férfi előadója volt 2016-ban, Szabó Balázs jön, és a Szabó Balázs bandája, valamint a Végszavak című felvétel. Tartsanak tehát velünk a Dankó Rádióval, benne pedig a népek dalaival, világzenei válogatásunkkal.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

Itt a Dankó Rádió. Ma már szinte minden fontos világzenei fesztiválon újjong a közönség, amikor meghallja a következő csapatot. De voltak olyan idők, amikor még az utcán gyűjtötték össze az aprót a vacsorájukhoz a zenéléssel. A Chess Sudaka zenekarról van szó, akiknek a kitartása, mint látjuk és halljuk, nem volt hiába való. Gyorsan ívelt pályájuk. 2010-ben a legjobb spanyol világzenei albumdíját is bezsebelték a To Do A Possible című lemezükkel. Énekesük így beszélt a karrierjük beindulásáról. Az európai turnéinkat, jó néhányat, hivatalos papírok nélkül nyomtuk végig. Ebből következően a körülmények miatt nem volt lehetőségünk hazamenni Dél-Amerikába. Nem volt módunk, hogy meglátogassuk a családunkat. Most már más a helyzet. Vannak papírjaink, mehetünk, amikor csak szeretnénk. És hívták is őket jó néhány helyre. Hazánkban is többször koncerteztek egyébként. Most megérkeztek hozzánk a Dankó Rádióba is, a Népek Dalaiba, világzenei műsorunkban. Ön tehát a Cseh

hamarosan éjfél, közeledünk mi is műsorunk végéhez a Dankó Rádióban, a Népek Dalai Világzenei Magazin szólt. Reméljük, hogy az elmúlt órákban bemutatott dallamok elvarázsolták önöket és gazdagították az estéjüket. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt fedeztük fel a világ különböző zenei kincseit. Szabó Tamás volt a zenei szerkesztő, a szerkesztő műsorvezető pedig Popovics László. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, pihenjenek jól, és találkozunk holnap este 9 órától ismét itt a Dankó Rádióban. Ez volt tehát a Népek Dalai. Viszont hallásra!

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: szereti.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: A kanyargó tisza partján.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Dankó Rádió 20 csak prímása már is kezdődik. Keresek egy csöndes zugot, Mihály László és Sejmesi Sejde Rezső hallgatóját pillanatokon belül Kolostyák Gyulától és Jónás Géza zenekarától halljuk a Duna Televízió egyik felvételéről, mely 2023. július 30-án készült. Bojtor Imre, egy Petrik Sándor, Magócsi Lajos andalgót énekel, ez lesz a Nincsen annyi csillag fenn az égen. Kellemes időtöltést kívánok, ha tehetik, maradjanak velünk a következő 1 órában is.

Favilla, fakanál, fatányér. Nádor József és Huber Gyula csárdásának címe ez. A Magyar Zeneházában készült az a felvétel, amelyet nem sokára meghallgathatunk, 2024. december 9-éről egy Dankó gáláról. Mikó István dalol, és az a prímás muzsikál együttesével, aki 2023-ban átvehette a Dankó Rádió cigányzenei díját. Utána pedig Rengő Ringónád, Budai Beatrix énekli el Erkelelek és Marcali Frigyes csárdását, és ehhez majd ifja Bergi Béla zenekara szolgáltatja a zenét.

Dankó klubos koncertfelvételekkel folytatódik a Hús csak prímás itt a Magyar Zene Rádiójában. A Budapesti Thália Színházban 2016. január 25-én készült az a felvétel, amelyen Kollár Katalint, idősebb Derzsi Györgyöt, Nádasdi Lászlót és Balázs József zenekarát halljuk, 6 nap óta szól a Nóta címmel. Angyal Armand és Adorján Sándor frisse előtt a Hajlik a rózsafa című dalt énekli Tarnai Kis László, Farkas Sándor és Zempléni Árpád frissét Lakatos Miklós zenekara játssza el nagykanizsai felvételünkön. Előtte azonban jöjjön az a dal, mely 2023-ban és 2024-ben is az év magyar nótája szavazásunkon ezüstérmes lett. Ez Kondor Ernő, a Véncigány című hallgatója. Következik Jenei Gábor, valamint Danyi Lőrinc zenekara.

Csend lett egy percig, így szól az egyik. Jó uraim, mi mulatunk, ugye? Nyissanak ajtót, ezt

Horváth Zoltán és Vitárius Imre csárdását hallottuk az iménti percekben, a Száztag Budapest cigányzenekar szólistái Szentendrei Klárának muzsikáltak. Lassan-lassan mai adásunk feléhez érünk, még egy fél órán keresztül biztosan velünk tarthatnak, maradjanak még hamarosan, Ereszkedik le a felhő címmel egy csodálatos Petőfi Sándor verset hallgathatunk, természetesen csodálatos dallamokkal, melyeket Egressy Béninek köszönhetünk, valamint természetesen az előadóknak, Smidélius Évának és Toki Balogernő zenekarának. Aztán Eladtam egy pejcsikót címmel Garami Béla és Pápai Molnár Kálmán csárdására is sor kerül, Bobbe Gáspár Ernő zenekara Mozsár Imrének muzsikál majd.

én gyalog is a babám a holt. Hogyha szeret igazán, így is úgy is csak oda hív magához. Az én kedves kis babám, azt súgta a minap is a fülembe.

0: az évem. Büszke vagyok az én kicsi babámra, veszek neki ragyogó kaláriszt a matyolatos nyakáron. Kalapált is az évem. Büszke vagyok az én kicsi babámra, veszek neki ragyogó kaláriszt a matyolatos nyakáron.
1: Fagyban közepében a télnek csókra csókot és szerenád. Ez a három dal következik. Kóczi Antal dalát Olá Ernő játssza el Gordonkán, míg Babos Károly és Gyagyovszki Emil frissét Újvári Marika énekli. A művésznőnek 2021. augusztus 5-én készült Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból való felvételen Nyári László zenekara muzsikál. Előtte pedig Sallai Misi csárdását Jákó Vera énekli, akinek már is Magyar Imre zenekara muzsikál.

Hallgató, Andalgó, Csádás és Friss következik. A Friss, Hevesi József és Marcali Frigyes dala, Paprika só, énekli Gyulai Erzsébet. Gombos Maja pedig Serli Lajos csádását tolmácsolja felénk, az Arató nótát Lakatos Miklós zenekara játsza, még a búza ki sem hányta a fejét. Csók, dal, bor, ez a címe Andalgunknak, Pákerti Zsuzsanna és Bicskei Dániel szerzeményének, amelyet Fazekas József énekel. De csak azután, hogy meghallgatnánk Dankó Pista és Pósa Lajos nótáját, Lente Lajostól és Jeremiás Béla zenekarától.

0: igaz lesz talán.
1: Eljárok én a templomba. Takács Béla és Mészáros Tivadar zenekarának közös felvételével folytatjuk, mely Csellényi né Fóti Frici és Kevejenő hallgatójából készült 1990-ben. Utána Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból két dal is elhangzik, az egyik Budai Dénes és Harmat Imre csárdása, Sárga Rikó, Sárga Csikó, Szeredi Krisztinától és Salasovics Norbert zenekarától. A másik A szegény asszony fia vagyok című nóta, ezt majd Gáti Pál énekli, Berki Péter zenekarának kíséretével.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk mai húscsak prímásunk végéhez. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Örülünk, ha velünk tartottak, és annak is nagyon, ha a folytatásban is a Dankó Rádiót hallgatják. Erdő, erdő, de szép kerek erdő. Ezzel a dallal búcsúzunk, valamint Boros Lajos zenekarával. Viszont hallásra, morvány névtől.

pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpon álló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.